tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is!

az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrás

De én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem. Sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet. Mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem. A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De közben

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen!

műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Pozitív a tiszai vízmérleg, nem tart ügyfélfogadást szerda délután a tatabányai polgármesteri hivatal. Budi Herelzont is tiszteletbeli Szarajevó szívével tüntetik ki. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg, a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt, köszönhetően a Tisza-Kőrösvölgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonyságának, közölte a Köti Vízig a rendelkezésére álló adatok alapján hétfőn a honlapján. A Tisza hazai vízgyűjtő területére belépő és onnan kilépő felszíni vizek havi átlagos vízhozamának különbsége januárban, májusban, júniusban és júliusban pozitív, míg februárban, márciusban és áprilisban negatív előjelű volt, írták. Mindez azt jelenti, hogy 2026-ban január 1-től július 31-éig 6534,2 millió köbméter víz folyt be az országba, és 6315,5 millió folyt ki, azaz 218,7 millió köbméter az egyenleg pluszban. A számítások alapját a Magyarországra belépő vízhozam nyilvántartó állomások napi reggel 7 órai adatai adták. Az előrejelzések szerint augusztus 5-én szerdán várható a hőhullám legmelegebb napja, írja Tatabánya város a közösségi oldalán. Ezen a napon délután Tatabánya megyei jogú város polgármesteri hivatala nem tart ügyfélfogadást. Az ügyfélszolgálat szerdán délelőtt, valamint a hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási rend szerint működik. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Szalszabadsáta est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad. A kétszeres Oscar jelölt amerikai színész Woody Harrelson is átveheti a tiszteletbeli Szarajevó szíve díjat az augusztus 14-e és 21-e között megrendezendő 32. Szarajevói filmfesztiválon, közölték a szervezők hétfőn. A fesztivál közleménye szerint Woody Harrelson azon kevés színészek közé tartozik, akik a legkülönlegesebb szerepekben is hitelesek tudnak maradni, tehetsége, karizmája és bátorsága pedig a jövő filmes nemzedékei számára is inspirációt jelent. A díjazott tiszteletére műsorra tűzik Michael Winterbottom 1997-ben készült Köszöntjük Szarajevóban című filmjét is, amelyben Woody Harrelson, Stephen Delane és Marisa Tomei oldalán játszik. A boszniai háború idején játszódó alkotás Michael Nicholson brit újságíró Natasha's Story című könyve alapján készült.
0: Időjárás.
1: Ma is napos idő várható, szinte felhő is alig lesz az égen, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között extrém magas lesz, így érdemes odafigyelni a bőr védelmére, valamint a hőségben fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ja, és még egy élmény, ezt el akarom mesélni. Voltunk ilyen wellness fürdő, vagy ilyen gyerekbarát helyen, és képzeld el, amíg én a hajnalon játszottam, addig a családom többi tagja, ők kikérték a jeges kávét. És így adták nekik a jeges kávét, és tippeld meg, mennyibe került. Ketten ittak jeges kávét.
2: De várjál, mennyire luxi helyen voltatok?
1: Hát sima ilyen gyerekpark. Jó, hát luxi nyilván, mert ugye kevés olyan van, hogy játszóház és strand egyben, de ez ilyen játszóház-strand.
2: Játszóház.
1: Két jeges kávé.
2: 3000.
1: 9000.
2: Ne csináld!
1: 9000, 4000 per kávé, és még egy ezres a felszolgálási díj, ami az a 20 centi volt, amit átemeltek a pult fölött, és még ferde szemmel néztek, hogy nem adnak jattot.
2: 9000 forintot kértek-e 2 darab jeges kávéért?
1: Hallod? A heti kaja pénzünket leittuk.
2: Hát a 3000-et is úgy mondtam be, hogy jó, az még úgy. Egyébként így, hogy 9000-et?
1: 4000 per jeges kávé, 3990 plusz kiszállítás, vagy mi az, felszolgálási díj?
2: Hát én annyiért pizzát szoktam rendelni, ne is haragudj.
1: Pohárba kérték, az még 4,50. Néztem utána, hogy a...
2: Jég, az még, hát pláne a mostani vízkorlátozás idején.
1: Van ott pizza is, és akkor gondolkoztam rajta, hogy akkor azért túlélésre játszunk, egy pizzát megeszünk. Mi a legolcsóbb? Jó, hát 3009 valami embert is, gondolom a margarita, az jó lesz az üző, most az drága, de hát valamit megeszünk. Szóval néztem, hogy nem. A margarita pizza az ilyen 4009 volt, meg 5800 volt egy bonyolultabb kombó. A 3009-es, tudod mi volt? Pizza tészta olívaolajjal.
2: Majd mondd el adáson kívül, adásban nem mondd el, hogy hol voltatok, de hogy azért úgy érdekel, mert hogy oda nem szeretnék menni.
1: Ilyen strandon voltunk, medence, stb. Nem tudom, mi van most az emberekkel. Képzeld el, háromszor is megpróbáltak minket kirabolni egy délután során. Először az volt, hogy hát csak úgy strandolgatunk, benn vagyunk a medencében, és azt látjuk, hogy egy kislány játszik az én kislányomnak a játékaival. Ami nem tudom, hogy hogyan került hozzá, de úgy nem nagyon akarta visszaadni, a szülők meg teljesen letolták, hogy ez nem az ő gyerekük, meg nem az ő játékuk, meg úgy igazából úgy egyedül behagyták a medencébe. Ez még hagyján. Később volt olyan, hogy a gumilabdánk megjelent egy másik medencében, nem tudjuk, hogy került oda, de a kedvencem, ezt akartam elmondani. Kérdezem így a feleségemet, hogy te figyelj, hol van az úszógumi? Nem tudom. Oldalra nézünk, és egy kisgyerek a mi úszógumminkat használja, és megy ki vele a medencéből. És képzeld el, a kisgyerek testvére elkezd vele vitatkozni, és már ilyen sírásig fajul a dolog, hogy melyik gyerek menjen át az úszógumival a másik medencébe. És a szülőknek nem az volt a problémájuk, hogy a gyerek elvett egy úszógumit, ami nem az övék, hanem az, hogy akkor most melyik gyerek játszhat vele, és viheti utána majd haza. Nem tudom, mi van az emberek fejében. Tehát, hogy ami a strandon van, az közös?
2: Ezt ti mentetek enyingre, hát most erre mit mondja? Na,
1: lehet, hogy nem a temető melletti medencébe kellett volna. Tudod, hogy kiesték a sírnak, aztán megtöltötték. Nem ott kéne strandolni?
2: Hát pofátlanak ezek a szellemgyerekek, tényleg.
1: De hogy mi az, hogy érted? Ott van a szülő, és magyarázza a gyereknek, hogy nem, most a húgod is játszom vele, a húgod vigyált a másikben. Hello, a mi úszógumink. Nem az a probléma, hogy ez a miénk?
2: Nem úgy szóltak rá a kisgyerekre, hogy... Nem neked loptuk, a hugodnak loptuk, neked majd holnap lopunk.
1: Hát ez teljesen olyan, mint amikor a bíróságra bementünk tanúzni, és ott volt egy család, és kint az előszobában, ez így volt, ahogyan mesélem, az anyuka ült, szomorkodott, és a férj odaszólt az anyukának, hogy nem megmondtam, hogy vegyünk neki PlayStation-t, hogy ne menjen el lopni. És nem hittem el. Tehát, hogy tényleg, az a mi úszogumi, mert vártam, hogy ki fogja elszegetni a chipsünket, meg hogy kiindul el a Hondával.
2: Ugye? Petrát nem akarták ellopni?
1: Hál' Isten nem. Őre figyeltem. Őt vigyázom ilyenkor. Kitty, lecserélnéd a leopárdot Matyóra?
3: Én inkább ötvözném.
1: Az hogy?
2: Matyó leopárd?
1: Hát egyik gyakori nap... volt az Alföldön régen.
3: Igen. Egyik nap leopárd, másik nap Matyó.
1: Jó, tehát akkor vinnél egy kicsit a mostaniból, de el tudnál engedni a modern darabokat? Hogy mit tudom én, mi az a ruha, ami régen nem volt? Tehát egy farmert nem hordhatnál többé.
3: Hát figyelj, szerintem meg lennék nélküle.
2: Tehát Kitty ellene. Andi neccesebben, ő sokkal többször hord farmert, mint mondjuk a Kitty.
1: Jó, oké, a ruha, tehát én már itt elakadtam, de akkor menjünk tovább oda, hogy az ételekből a legtöbbet ugye neked kell előállítanod, ami úgy még elfogadható addig, amíg az állatokról beszélünk, legalábbis számomra, de amikor oda jutunk, hogy meg kéne inni az igazi tejet. Én bajban vagyok, nem szeretem az ízét.
2: Jó, ihatsz vizet.
1: Jó, de hát azért valamivel meg kell lenni a műzlit. Ja, várjál, nincs műzlim.
3: Na
1: látod. Már hogyha kiszárítom a kukoricát, csak lesz belőle valami, nem amire lehet tejet rakni.
2: Lesz, de attól az nem lesz jobb.
1: De hogy én itt is bajban vagyok, tehát nem annyira szeretem, uh-huh. vagy nem fogadja el a szervezetem már az igazi ízeket.
3: De azért, mert szerintem körülbelül soha nem ittunk rendes tejet. Tehát,
2: hogy... Igen, mert az a baj, hogy mindenhol ugye tele van ízfokozóval, meg hasonló dolgokkal.
3: Meg hát mondják, hogy ugye az nem is látott tejet. Tehát...
2: Igen, és ezek egyébként nem tesztek jót a szervezetnek, uh-huh. szóval azért az eredeti, az igazi, hagyományos, házias ízek azért azt mondják, hogy egészségügyi szempontból
1: a
2: is jobbak.
1: A szopott, az a legjobb.
2: Az, így van. Mindenki nekem szopjon az... tőgyből.
1: Elrágod a kakaóbabot, és rászopsz egy kis teret.
3: Ez a hétfői... mi ez?
2: Ez a hétfői bölcsesség.
3: Ez a lelkesítő szöveg, nem?
2: Ádiko elhó.
1: De már azt valahogy...
2: Sopjon tőgyet mindenki.
1: Valahogy el kéne érni, hogy az már hidegen jöjjön ki.
3: Jó, te
1: beműtöd előző este a kútból, fölhozod a jeget.
3: Be legyen keverve kapucsin.
2: Lejegeled a tehénnek a tőgyét, vagy mire gondolsz, szerencsétlen állat?
1: Hát semmi egyebet nem tehetsz, mert ugye az ott melegen jön ki, tehát azt úgy kell elérni, hogy mire kijön már hideg.
3: Viszont ami eszembe jutott, hogy ezek a házi kecske sajtok, meg a többi
1: jó,
3: ilyesmi.
1: Azok jók, de ezzel meg meló van, tehát látod magad előtt, hogy köpölöd a vajat?
3: Persze.
1: Tényleg? Uh-huh. Mutasd a mozdulatot.
3: Ádi, de te
1: csináltál már valaha ilyet?
3: Nem, amúgy. De láttam.
1: Mert a húsokat simán bármikor, azzal nekem semmi bajom nincsen, de az ilyen tejtermékekkel brutál sok meló van.
2: Mit így levágnál állatot, el tudod képzelni?
1: Én a simán, nyilván segítséggel, de ezt tudom, tehát a friss vidéki vagy házi húsnál jobb nincs. Ugyanezt elmondhatom a gyümölcsökről, zöldségekről is. Tegnap jöttünk haza így kertek alatt a Balatonról, és ki volt valahova írva, annyira tetszett az a kis cégér, így krétával fölírták, hogy lekvár, szörp is. Annyira megfogott ez a felirat, de hogy tudom, a lekvár is jó,
2: mindent is.
1: A pálinka is jó, a szörp igen. is jó, tehát hogy ezeket úgy megcsinálod. Mondom, de én a tejtermékeknél elmennék a kajáknál, tehát hogy az a része nekem annyira nem tetszene. Nem tudom, hogy szabad-e az autentikusba üdítőt venni, vagy ha nem, akkor legalább egy ilyen szódaszifont, tehát nekem a szénsav kell, amit a nép nem ismert.
2: De miért kell neked a szénsavot? És sem a szörpöt, miért nem?
1: Szeretem a valami szénsavas.
3: Érdekes. Tudtad, hogy nem annyira egészséges?
2: Tényleg.
3: Most már beszélnek róla.
1: Hát
3: ugye?
1: Ha valami elvisz, nem ez lesz. Tehát, hogy ez
2: ja, hát, mondjuk az is igaz, ismerve az étkezési szokásaidat. Ja.
1: Nem itt lesz igen. a probléma. Kajáknál nálatok valamit, tehát Roland például gondolj bele, soha többet csoki.
2: Mostanában kevés csokit eszem. Tehát azért mióta így odafigyelek a kalóriákra, azóta azért úgy tényleg csak pár falat. Nyilván hiányozna, ha teljesen le kellene róla mondani. Biztos lehet házi csokit is készíteni, nem tudom.
3: Rendez kakaóbabot.
1: Hát azt megcsinálhatod nyilván. Vagy az van, tehát a régi vidéki embernél ott ugye voltak ezek a borzasztó bombonok, tudod, amit így odaadsz a dédinek, aztán ő tovább ajándékozza egy fél év múlva. Vannak ezek a kajló bombon, meg a belga csokinak. Hát
3: az nagyon finom.
1: Mi van veletek itt a tabányán, de most komolyan.
3: Kérünk szépen, imádom.
2: Hallod, nagyon jó.
1: A kajlóbombom a legborzasztóbb.
3: Roland adás után veszünk.
1: És lejöttem ide, és mindenki, mert még nem láttatok kajlót. Mi nem tudom, vagy nem láttatok
2: csokit. Mondod ezt nekem.
3: Ja, igen, félvilágot már bejártad, de nem láttad.
2: Láttam egy pár kajlót.
1: Itt a tabányán mindenki. Múltkor kiakadtam, a Tom is az bírja. Nem tudom, mi van veletek már.
3: Úgyhogy bármi esemény van, nekünk vegyél azt.
2: Kajlóbombon zseniális.
1: Oké, nincsen tévé, de úgy nincs tévé, hogy Netflix sincs, meg internet, meg ilyenek, tehát legfeljebb rádiót hallgathatsz.
3: Teljesen jó. Én imádnám.
1: Hát azért... Ott is inkább a nótát.
2: Azért bevallom, hogy az internet azért az csak kellene.
1: Na. Az kell, anélkül nem.
3: Hát én kibírnám úgy, hogy hetente egyszer lehet rálépni.
2: Rálépni.
1: Úgy, de úgy maximum úgy, hogy kimész a kis eszközöddel, mondjuk egy ilyen mini menedzser kalkulátorral, kimész a kocsma mellé, és ott egy kicsit jön a wifi a templomból.
3: Vagy tudod, végében. Ilyen hajrá
2: forró. Tudod, meg volt az a virológus, aki mindig bejelentkezett a híradókba annó a Covid idején, nincs meg a kert végéből, mint a nádasból, ja, és igen. Kaputelefonnal készült volna a kép körülbelül.
1: Cserébe lehet kukoricát hántolni, meg mondjuk varjut hámozni. Vagy mit csinálnak az ilyen asszonykörök, ilyesmit, nem?
2: De az persze.
1: Énekelhetnél nótát. Jó, ezek az árnyoldalak. Oké, okay, ezt is nagyjából megfogtuk, de vannak előnyei is, tehát teljes nyugalom van, és nem zavar az a rohanó világ, ami itt zavar, de akkor meg mivel telik a nap? Jó, mondjuk olvasol, az valameddig lekötsz.
3: Az az igazság, hogy mivel az állatokkal, meg hogyha termesztesz tényleg zöldséget, gyümölcsöt, szerintem az annyi elfoglaltságot ad, sőt, itt valamilyen szinten az van, hogy nem biztos, hogy el tudsz annyira menni nyaralni, mert hogyha tényleg nagyon sok állatod van, azokat akkor is gondozni
1: kell. Ja, mert ezt mondták itt a videóban is, hogy akkor nincs olyan, hogy lerúccanunk Horvátországba, vagy elmegyünk wellness hétvégére, mert ugye itt kell lenni az állatok miatt.
2: Így van, és akkor folyamatos felügyeletet igényel, ráadásul korán kell kelni, szóval nem egyszerű az, szerintem így kívülről nézve nyugisabbnak tűnik, mint amilyen belülről.
1: Itt követsz el egy nagy hibát szerintem, és szerintem az összes vidéki ember, és cáfolja rám, aki rám mer, de szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Biztos vagyok benne, hogy azok az állatok megtaníthatók arra, hogy 10-kor toljanak, 10-kor adják a tejet, 10-kor kukorékoljanak, csak megszokás.
3: És maguk alatt is
1: de most mi ugyanúgy eltelik a 24 óra, miért kell korán kelni, hogy megfejd azt a tehenet? Miért nem tudod 10-kor megfejni?
2: Hát, mert tudod, ez a szerencsétlen kakas azért úgy hozzászokott így genetikailag ahhoz, hogy kell a nap, ő is kell.
1: Tehát, de
2: hogy...
1: átneveled.
2: Aha, persze. Sok sikert hozzá.
1: Kaptunk hideget, meleget. Először a hideget Pétertől. Ádi, te hol élsz? A Marson? Látszik, hogy városi ember vagy, és négy mosolygos. Aztán viszont itt van Bettina, aki mellém állt, és köszönöm szépen. És amúgy tényleg meg lehet tanítani az állatokat arra, hogy ne keljenek nagyon korán, vagy ne kelljen nagyon korán kelni. Mi is a baromfikat 7:30 körül szoktuk kiengedni, mielőtt indulnánk a gyerekekkel az iskolába, óvodába. Szerintem régen ennek a nagyon korán kelésnek inkább az volt az oka, hogy az állatoknál minden legyen ellátva, hogy délelőtt már tudják a mosást és a főzést csinálni délre, meg legyenek a főzéssel, kész legyen az ebéd. Igen, meg talán még az ugye, hogy a nagy meleget elkerüljék, meg hát igen, tehát 10-re már azért bepálinkázol vidéken, nem?
2: Egyébként azt meg... Utána bajos bármit is elvégezni.
1: Most szerintem... magamból indulok ki, elnézést.
2: Igen, tehát Ádi így képzeli el a vidéki létet, ez azért sok mindent elárul Ádiról, nem a vidéki emberekről,
1: Ádiról. Tegyük hozzá, hogy hétvégén Enyingen voltam, és a biciklistákon sokan azt láttam, hogy egyébként meglépik ezt.
2: Jó, hát na, ha Enyingből indulsz ki, akkor elhiszem. Elnézést az enyingiektől. Közben, Mária, mit akartam mondani? Látod, közben el is felejtettem. Elveszed itt a gondolataimat.
1: Bocsánat, szedd elő, addig elmondom, hogy akartunk virágot venni, mert ezért elmentünk a temetőbe, és két...
2: Ja, hogy ja, nem a temetőből akartál virágot venni, jó? Persze,
1: anyák napjára meg... Hát hol szerzem bocs, virágot?
2: Jó, hát csak belőled indulok ki.
1: Kap anya egy ilyen agyagalambot.
2: Nem kell venni. Megyünk egy kört a temetőbe, csak lesz virág.
1: Szeretettel. Még kozorú is van. Adventit is adsz, egyik az éja. Nem.
2: Ha nem. És hanem. Az van, ráhív a nyugodj békében. De most
1: nincs telep. A nyugalom jó. De most én mit akartam mondani?
2: Na mi hogyan működünk ebben na, az hogy? Órában? Hát például gondolattal irányítható kerekes széket. Nem mondom, hogy elhozzuk, mert nem hozzuk el, hogy erről beszélgetünk. Ez abszolút a jövő. Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata mutatott be egy ilyen implantátumot.
1: És a kerekes szék mellett beszélgetünk majd a halálról.
2: Vidám reggeli műsor 8 és 9 között, miután kifosztottam a temetőt. Így van, hát Ádit megítette a környezet, és amúgy tényleg, mert hogy jön hétfőn ugye a dilemma elnevezésű rovatunk, én ebben pedig szeretem. Valóban egy haláli kérdés kerül majd sorra. Kerekes szék, szerintem mindannyian láttuk már, próbáltatok valaha kerekes széket? Egyszer igen. Én is, elképesztően nehéz irányítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván az már önmagában egy tragédia, hogyha valaki mondjuk kerekes székbe kényszerül, de hogy azt megtanulni irányítani, az egy külön művelet, meg külön művészet. Na most Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata, mert ilyen is van neki, olyan agyi implantátumot mutatott be, ami lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekes széküket.
1: És ez egyébként halálmenő. Ez nagyon jó dolog, és itt a nagy kérdés, hogy ez mennyire biztonságos, meg hogyan működik, és klinikai kísérletek vannak egyelőre, tehát még nem arról van szó, hogy ezt rengeteg helyen bevetették, de úgy kell elképzelni, hogy egy 23 mm átmérőjű kis mini eszközt építenek be igazából az embernek az agyába, a motoros kérgébe, robotok úgy, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek az agyszövetek, és ez a klinikai kísérletben elvégzett embereknél már működik. Mit szeretnénk gondolatokkal irányítani? Mert azért nekem van egy-két ötletem.
3: Na, mondjad.
2: Hát én néha a gyerekeimet, de nehéz, még szóval is nem hagy gondolatokkal.
1: De dupla chips. Dupla chip kell, vagy tudod, ez a nyakör van, olyan a kutyáknál, hogyha kimennek a zónából, akkor picit ráz. Tehát, hogy az azért egyel bonyolultabb, meg nehezebb megoldás, de azért például én simán el tudom képzelni, és egy időben volt is ilyen, nem tudom, hogy ma is van-e ilyen, hogy mondjuk a gondolataiddal irányítasz valamilyen kütyüt, tehát például csatornát kapcsol. kapcsolni, úgyhogy nem kell távirányító, meg ilyesmi. Vagy ami volt már, és amit láttam, hogy okosgépről úgy olvas az ember könyvet, hogy a szemével, a tekintetével lapoz. Tehát gyakorlatilag oda se kell nyúlnia, hanem így lök ki előre a tartalmat.
3: Én rosszul vagyok ettől a túl kényelmes világtól.
2: Vagy autót
1: ha
2: vezetni.
1: Ha tehetném, én nem mozdulnék meg egy hétvégén. Aha.
2: Igen, autót vezetni.
3: Mondjuk, így, hogyha mész egy ilyen nyaralásra, nem ilyen Horvátországra, milyen jó lenne, hogy közben.
2: Igen, hosszabb távon, ez sokkal kényelmesebb, hogy csak a gondolataiddal irányítod.
1: Igen, csak ott is az lenne, nyilván a biztonság kedvéért, hogyha elterelődnek a gondolataid.
3: Például egy csini gyalogos.
2: Tudod, látsz egy toppod egy bikiniben, ugye a téged idézve, mert azok felbukkannak mindenhol.
3: Ezek akkor bemegy az árokba az autó.
1: Hidd el, hogy lenne akkor sok, hogyha ilyet bevezetnének. De amúgy tényleg, tehát az ismerősömnek van egy ilyen nagyon-nagyon brutál drága elektromos autó, és azon röhögünk, hogy a kocsi a bünteti. Tehát, hogyha vannak benne ilyen kamerák a visszapillantóban, és hogyha az van, hogy mobilozik, vagy nem néz oda, akkor rászól egyszer, rászól kétszer, és azt hiszem a harmadik figyelmeztetés után meg kell állni a 10 percre. Tehát, hogy így büntet a kocsit.
2: Nem, hát van olyan, ami figyeli, hogy tényleg az utat nézed el, és egyébként meg pittyeg, meg figyelmeztet, hogy
3: figyelj, ami nekem eszembe jutott így az autókkal kapcsolatban, hogy Tatabányán, amikor mi ez a új sok autóra nem lett még átállítva ugye a forgalomra a közlekedési lámpák, azokat is jó lenne.
1: Na,
3: tehát
1: ez
3: amikor
1: jó.
3: Már 10 perce ott állsz, vagy 15 perce.
1: Ez jó, és lenne ilyen, hogy gondolattal irányítható lámpák, és akkor az lenne, nekem is van egy lámpa, ami minden nap elvesz tőlem egy percet az életemből, hogyha nincsen olyan keresztforgalom, vagy veszély, ezt tudná a lámpa, igen, ami miatt nem kapcsolhat át, akkor te a gondolatoddal átnyomhatod.
2: Jó.
1: Vagy hogyha többet jó fizetsz, akkor a te gondolatod írja felül.
2: Vagy gondolattal irányítható kollégák. Hm? Na?
1: Az jó, is milyen jó. Hát de nem.
2: Adok még jó tippeket. Jöjjön a nap híre, úgy tűnik, hogy valaki komolyan vette a Deltának azt a dalát, az annyira rossz, hogy már jó dala, ne pisálj bele a Balatonba, mert hogy hát ezt nem tette, de legalább jó beleszart.
3: Igen.
2: Jönnek a részletek Kirtitől.
1: Szépen megkoronázzuk így a műsornak a végét. Igen, mondjuk azt, hogy jó nagy szarba került egy strand, ugye?
3: Ezt nem tudom, hová lehet egyébként fokozni, mert hogy a 400 forint a WC a kezd helyi szabad strandon.
2: Ennyi? Hát az azért
3: hát
2: az már...
3: Igen.
1: Ami eddig, ugye én nagyon sokat voltam azon a strandon, főleg WC-zni jártunk oda. De tényleg oda jártam táborozni, tehát évi egy hónapot én ott kezdtén eltöltöttem, és az mindig, is fizetős strand volt. Tehát ott azt hiszem ilyen 1000 vagy valamennyi volt a belépő, és mindig is pénzbe került a strandozás, de ingyen végeztük a dolgunkat odabent.
2: Na de,
3: de ugye, már nem.
2: Ez megváltozott.
1: De jött a nagy ötlet.
3: Ugyanis képzeljétek el, hogy érdekes jelenség állt elő Keszthelyen. A város két strandján, a Városin és a Libáson megfelelő, sőt kiváló a vízminőség. Az önkormányzat által visszavett Helikon strandot viszont, amit idén nyártól Szabastrandként üzemeltetnek, az Alam megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya bezáratta. A Helikonon a bezárás két az emberi fekáliában tenyésző baktérium miatt rendelték el. A helyben nem kevesen tulajdonítják mindezt annak, hogy a Szabastrandon fizetős lett a WC. Egy alkalom 400 forint, a napi WC bérlet, gyerekek WC bérlet pedig 2000 forint.
2: Hát jó, de akkor elmehet az egész család, gondolom. Tehát, hogy az perfő,
3: hát vagy az perfő, arcra szól. Szerintem.
2: Perfő, tehát, hát mondjuk azért, egy ilyen szolid hasmenés esetén érdemes.
1: De ha van nálatok vödör, akkor apuka bérletével beviheti a terméket, amit a család alkot.
2: Ja, te hülye vagy.
1: Vannak azok a csiga alakú valamik, ott el lehet végezni. Ja. Az öltöző fülkét.
3: Igen.
1: De mi? Tehát akkor most van, hogy ingyen mentek be a strandolók, tehát nem kell fizetniük azért, hogy strandoljanak, magyarul megspórolnak valamennyi pénzt. Ez jó. De cserébe 400 forintért nem mennek el bent WC-re, mert oké, a pisikét most hagyjuk, de hogy nem mennek el nagy dologra, hanem belemennek a vízbe, ott néznek körbe-körbe, úgy csinálnak, mintha strandolnának, közben fütyűrésznek, majd egyszer lerakják a lépszavát, és kész.
2: Igen, egyszer csak pottya, és elintézték.
1: De ez feljön a víz felszínére.
2: Hát akkor arrébb mennek.
1: Hát de ott...
2: Gyorsan.
1: Az nem hasonlít vízimadára.
2: Hát az nem.
3: Meg semmire sem.
1: De tényleg ezt csináltak annyian, hogy az egyébként ország WC-nek titulált Balatonban feltűnően nagy volt a fertőzés. Jó, kezdte ilyen szempontból a Balaton lefolyója, tehát oda megy minden kosz, az tény, de hogy akkor is össze tud gyűlni egy strandon annyi fekusz, vagy fekália, nem tudom ezt szépen mondani, hogy emiatt be kelljen zárni a strandot.
2: Hát úgy tűnik, hogy igen.
1: Az mennyi?
2: Hát az egyébként szerintem elég egy darab is, tehát már az is pont egyet több az
1: Balaton, Balatonnál nem.
3: Tehát főleg ebben a 40 fokban.
1: Nekem ugye megvan a Kamara erdei sztori, amikor gyerekként ott strandoltam, és nagyon-nagyon sokan voltak a medencében, és egyszer csak azt láttam, hogy én vagyok egyedül, megörültem neki, és mosolyogva strandoltam tovább, amikor is mellettem egy barna darab úszkált a víz felszínén, és megértettem, miért nincs senki a medencében. De azért a Balatonban úgy tudod nagyjából, hogy erre van esély, és még ilyen mémek is vannak, hogy valaki ott elvégzi a dolgát, majd lebukik, hogy odébb úszon, és följön, és a fején marad, mint az unikum embernek. Tehát, hogy ilyeneket lehet látni, de ugye azt szerintem sok kell, hogy ott bezárjanak egy strandot.
3: Hát
1: az nem elég egy ember.
2: Nem, szerintem elég lehet az egy is, hogyha az,
1: de
2: nem
1: a tudom. Balatonnál biztos, hogy nem.
2: Erről meg kéne kérdezni, látod a népegészségügyet, hogy mennyi után, tehát hogy hány kaki fér még bele?
1: Megkérdezzük a ChatGPT-t.
3: Ebbe a nyárba?
2: Hány kaki fér ebbe a nyárba?
3: Egy új dal született.
2: Igen, üzennénk akkor a Melhárónak, hogy tessék a rakpartot egy picit átírni. Jó, ez az új verzió.
1: És mivel törlöd magad, hattyúval?
2: Jaj, te! De igen, egyébként tényleg az egy jó kérdés, amit a cikk is felvet, hogy vajon, hogyha azok a keszthelyiek, akik így használják a Helikon strandot, ha kimennek külföldre, és meglátják, hogy mondjuk a benzinkúton 1 euró a WC, akkor inkább oda tojnak a benzinkút közepére, vagy mit csinálnak?
3: Megfogalmaztad.
1: Most számolom, mert igen, azt írják, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy több száz kaki volt, azt írja ChatGPT.
2: Mondtuk neked.
1: De azért sok, tehát több mint 2 vagy 10 azt is írja, és most kérek egy számítást, hogy nagyjából igen, 720 mpn per 100 ml arányhoz milyen higulás kell, most számol.
3: Jézusom, nézi a baktérium arány. Elnézést mindenkitől, aki már az ebédre készül.
1: Jó, mondjuk az is számít egyébként, hogy egybe van-e, tehát abból lassabban oldódik, vagy folyós. Nézem.
2: Azért a kaki per Balaton arányt még az AI-jal szerintem senki 7200, nem számoltatta.
1: 1 millió 7000 baktérium 100-5000 köbméter. Na, kapaszkodj. Tehát ez lehet 18-tól 360 adagnyi széklet, hogy ez az arány kijöjjön. Hát attól függ, hogy hogyan sodródik a víz.
2: Majdnem kijön a napi egy.
1: Majd neked, oké, de most 360-an bele egy strandon az azért.
2: Ez lehet, hogy volt valami flashmob, csak mi lemaradtunk.
1: Mert én megnézem, 360x400 forint, tehát hogy megérte. Mert lehet, hogy igen. Számológép.
3: Köszönjük.
1: Ja, közben egyébként elgondolkoztam ezen a bérlet témán is, hogy akkor már amúgy szerintem nem így kéne, hogy
3: megér.
1: 144 ezer forintot spóroltak meg legrosszabb esetben ezen a strandbezáráson. Szóval azt kell a magyarnak, hogy akkor legyen belépő, de kaki lassan ingyen. Lehet, hogy igen.
2: Szerintem igen.
1: De hogy visszatérve erre a bérlet dologra, hogy napi bérlet, akkor kéne havi bérlet, meg kéne vármegye bérlet. Amivel bárhova szarhatsz a vármegyében. Ha megveszed a bérletet.
2: Bármelyik WC-be. És bekopoghatsz random idegenekhez is. Elnézést, nekem van, bármegy a WC-bérletem, én akkor jöttem kakírni.
1: Jó napot, van bérlet, jövök.
3: Ne ülj át a másik csónakba, hanem menj át a másik WC-jébe.
1: Ez nagyon kemény. Azt írják, most itt van a friss cikk a 444-en. Köszönjük szépen Zsókának, hogy egy nap alatt eltűnt a kakaszennyeződés. Tehát azért viszonylag frissen őrül, vagy gyorsan őrül.
2: Örülünk. Boldogok vagyunk.
3: Örülünk.
2: Akkor megyünk hétvégén már ott leszünk.
1: Hát vagy nem kéne olyan, tehát ilyen székletfogó ételeket kéne adni a strandon. Tehát, hogy nem a lángost kéne akkor bevezetni, hanem Balázs. Valami rozsban kevésbé igen, szegény.
3: Most jöttem haza a Balatonról, és lángost ettem.
1: Nem
3: most
1: szabad lángost tenni, eszel egy jó banánt, mi fogja még?
2: Azért, most így elképzeled, hogy keszthelyen hirtelen megnőtt a kulabáplűsöknek az eladási mennyisége.
1: Egyrészt, másrészt meg itt egészen újra értelmezi a Kozsónak a delfin észlelését. Barnák voltak azok a delfinek?
2: Már is hívjuk Kozsót, kipangatjuk. Azt keszthelyen látta a Kozsó?
1: Nem tudom, de hol simán el tudom képzelni a dolgot. Jó, értem én, hogy ezen meg lehet spórolni pénzt, de ez azért kemény. Vagy igazolni kell, hogy az...
2: Nem biztos, hogy kemény. Az, lehet, hogy folyós. Hát
1: az mehet be ingyen, aki igazolja, hogy aznap már kakilt.
2: Jaj, tényleg.
1: Mert akkor jó eséllyel aznap már nem fog.
2: Tehát én egy ilyen kakilási igazolás.
1: Jó napot, kakkantott mama? Fotó úgy, hogy mellette van az aznapi újság.
2: Egy kis
3: úgy érzi,
2: vagy alatta. Egy kis kérdőjévet ki kellene itt tölteni akkor a
3: úgy érzi, hogy még fog.
2: Á, mocorog? Nem mocorog? Hm? Mit reggelizett? Hát akkor nem jelentve. Kérdésmavot? Á, nem ajánljuk.
3: Hát rögtönzött szűrés.
1: Ez is csak Magyarországon tud megtörténni, nem? Tehát, hogy ez ilyen annyira magyar ez a történet, hogy nem dobjuk be 400-at, inkább bedobjuk a magunkat.
2: Hát biztos, hogy van máshol is, de azért elég prosztó viselkedés, na, valljuk be.
1: Meg amúgy az is érdekes, hogy innentől nekem mindenki gyanús. Tehát bemegyek a vízbe, és látom, hogy ott valaki egy helyben lubickol, akkor ez nekem gyanús.
2: Nem, akkor mondom, hogyha valaki hirtelen arrébb megy. Aha. Mert hogy nyomás, és ő hirtelen akkor spurizik.
1: De ebből tudod, mi lesz.
2: És ha nem labda után ugrik, akkor pláne gyanús.
1: Ebből az lesz, hogy majd át akarod kenni a haverodra. Te direkt közel mész hozzá kakilni.
3: Szó szerint? Rákened a haverodra?
1: Szó szerint.
2: Jaj, jó,
1: hát. Vigyázzatok az algával, meg az iszap sem iszap.
3: Igen.
2: Ami korán sem megszapott.
1: Na Roland, ugye, min járt az agyad?
2: Hogy bele, nem Friday elszólás.
1: Milyen jó lenne egy olyan gép, nem, ami kapásból kimondatja veled azt, amire gondolsz?
2: Egy nyelvbotlás volt.
1: Igen, népszopások, kohások.
2: Ja, de igen.
1: Mesélj.
2: Szóval, ami nem a megszokott kával, úgy érzem, ez lehet, hogy gépre fog menni, ugye, effektpadra.
1: Lehet,
2: igen.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek! Tessék mosolyogni! Nyár van, és a rohadt nagy kánikula ma is.
3: Jó reggelt! Előkerültek az újatlan pólók, a lábatlan nadrágok.
2: Lábatlan nadrágok. Lábatlan, hát itt van a megyében.
3: Amúgy igen, kinézek az ablakon, csak itt látom már a kollégisták, vagy akik itt laknak, ők már lejöttek, és ilyen edzőcucban vannak. Meg nem tudom, elég sokan szerintem amúgy is az utcán pizsamában. Tegnap láttam néhány ilyen Aladdin külsejű embert.
2: Aj, tényleg? És volt szőnyeg, repültek?
3: Szőnyeg nem volt, de eszembe jutott, hogy csak egy darab kenyér. Azt úgy énekelgettem. Azt tegnap megfertőzött engem az Aladdin style. Te hogy vagy?
2: Figyelj, jól, relatíve kialudtam magam, ami azért erőteljesen befolyásolja a reggeli hangulatomat, igen. Tegnap így kidőltem, nem is olyan emlékszem, hogy így mikor meg hogy aludtam el. De gondolom, hogy nagyjából az asszony is, mert hogy egyébként így hajnalban egyszer fölébredtem, vagy hát így éjszaka ilyen fél kettő magasság ebbe, és így a TV távkapcsolók azok ott voltak így mellettünk így az ágy közepén, szóval szerintem neki is kb. Annyira volt ereje, hogy így nyomta a tévét, aztán aludt.
3: De ilyenkor a gyerekek amúgy el vannak, nem adják el a zsolnait, vagy valamit nem csinálnak?
2: Hát ők hamarabb alszanak el, mint mi.
3: Ja, tehát hogy utánuk döltök ki.
2: Persze.
3: Olyan nincs, hogy azt látjátok, hogy a gyerekek még élik az életüket, és tulajdonképpen felfordult a rend, és ti alszatok a szobában?
2: Nem. Bár lehet, hogy egyszer-kétszer előfordult, de figyelj, ha én annyira fáradt vagyok, akkor nekem már mindegy, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Nem nálunk, tehát hogy a Niának az ágya az nyikorog, de kegyetlen. Tehát hogy nem lepődnék meg, ha a szomszéd is hallaná annyira hangosan. Ő meg ez a forgulódó típus.
3: Van itt egy ilyen VD40, ha gondolod elviheted, befújhatod. Niát vagy az ágyat, akit akarsz.
2: Há, is, akkor menjünk már biztosra.
3: Ja, és akkor ő forgulódik, vagy vetődik?
2: Hát ez egy jó kérdés.
3: Mert az én kislányom vetődik.
2: Igen, ez nálunk azt szerintem inkább Dávid, de neki csendesebb az ágya, tehát neki nem nyikorog. Érdekes, mert egyébként az ő ágya a régebbi, na mindegy, úgy tűnik, hogy az a stabilabb konstrukció, pedig ugyanaz, tehát hogy full ugyanolyan ágyuk van.
3: Abból a bútorboltból, amit össze kell szerelni?
2: Az, de nyilván, hát a fél házunk.
3: Hallod, ott van egy elméletem. Várjál, a Niáit vettétek később, ugye?
2: Igen.
3: Mert nekem erős meggyőződésem az, és ezt már többen megerősítették, hogy nem az árakon emelnek, hanem a minőségből, az anyagból vesznek vissza. Nekem van egy bútorom, amit megvettem ott, és megvettem ugyanazt később, és sokkal silányabb minőségű volt. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy vajon ez nyugatabbra is így van-e, és kiderült, hogy ott nem. Tehát, hogy mást kapunk ide Európa ezen részére.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha szeretnék oda elmenni, akkor ne Budaörsre menjek, hanem Berlinbe mondjuk.
3: Aha. Szerintem igen, de ez Berlin. Na mindegy, ez egy érdekes. Meg az, hogy rend van az utakon, képzeld el, olyan simán jöttem ide, siklott minden. Volt valaki, aki a fenekembe jött, ezt elengedtem boldogan, hadd menjen, hadd száguldjon, sehol semmi, se szembe, se amarra.
2: Hát figyelj, mondjuk, amikor elkezdted mondani, hogy csak úgy siklik minden, akkor gondoltam, hogy így bemondom, hogy akkor vazelines jó utat mindenkinek, de miután hozzátett, hogy jött, aki a fenekembe jött, állt. Mondjuk akkor is mondhatom ezt igazából.
3: Elrontottam a műsor folytatását.
2: Csak igazából rátettél egy lapáttal.
3: Ja, kedves tőled. Majd mindjárt megleplek, de mielőtt
2: megleplek. Na azért remélem, hogy nem a reggel adta itt az egész ikletet.
3: Majd mindjárt megleplek, de mielőtt megleplek, nézem, hogy van-e itt bármi még az utakról, ami fontos. Úgy látom, Gyula is megerősít. Haló, egyes úton Tatra Herceghalom vonalon lassú haladás, a tegnapi naphoz képest nyugisabb, de ugyanúgy telített balesetmenteset. Akkor nem megerősít, rám cáfol. Csak gondoltam, rövid, akkor biztos neki is minden oké.
2: M1 Pesttől Tatabányáig, nem feltétlenül mindig meg minden oké, hogyha rövid. M1 Pesttől Tatabányáig jól járható, egyelőre baleset és hatóságmentes. Zsolt is ráerősít. Fúha, na aztán itt jön Pannától.
3: Na ezt ha végigolvasom.
2: A komplet Mávinform megkaptuk. Ő rendre azért ezt így küldi nekünk.
3: De milyen precíz?
2: Abszolút, kedden jármű hiba miatt. Komárom lábatlan Esztergom S74-es vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Gyakorlatilag 4.46-tól 18.42-ig óránként ezt így mondhatnám, és akkor Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba. Na, és ez
3: egész olyan sorálni. Volt, mint egy ilyen kalapjakabdal.
2: Vagy egy Brennyú, ezt így képzeljetek alá, némi kis...
3: Egy banjo, ez banjo kell.
2: Egy banjo. Ez igen, egy ilyen 100 fok Celsius.
3: És a végére ez a titriréri, és oda meg az kitartás sok folyadékot, árnyékot a nagy melegben.
2: Igen.
3: Tip-tip.
2: Egyébként figyelj, nem rossz, 100 fok Celsius, pótlóbusz című dala, tudod. Komáromból, Esztergomba, Esztergomba, lábatlanba.
3: Nagyon működik. Ez nagyon működik. Írtunk egy dalt. Lehet, hogy ezt kéne megadni a mesterségesnek holnap. Jó, akkor jön az én meglepetésem, és senki ne gondolja semmi rosszra. Képzeld el, rendeltünk pizzát. Te tudtad-e? Mert ezt ugye már tudjuk, hogy a futárok már nem beszélnek magyarul, az egy dolog. De te tudtad-e azt, hogy van egy új innováció, amit bevezettek, ez pedig a kajakód.
2: Kajakód van ilyen? Uh-huh. Kajakóma, én azt ismerem.
3: Nem, most kajakód van. Ez úgy történt, hogy a kislányom már ilyen fektetés-altatás volt, és mi úgy akartuk rendelni a dolgokat, hogy biztosak akartunk lenni abban, hogy megérkezik a futár, még mielőtt ez a fektetés megtörténik, hogy őt ne ébresszük föl. És ezért berendeltük jó előre. Na most az történt, hogy az időpontban, amikor meg kellett volna jönni a pizzának, 4 sajtosat kértünk, akkor fölhívtak minket, hogy sajnáljuk, anomália van, márvány sajt nincs. Ezt hogy oldjuk meg? Hát tegyenek javaslatot. Melyik sajtot duplázzuk meg? Hát akkor legyen a cheddar. Oké, köszönjük. De addigra már kint kellett volna legyen a pizza.
2: Tehát még el sem kezdték készíteni.
3: Eltelt 20 perc, megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, csak azt szeretnénk mondani, hogy márvány sajt nincs, hogy ezt hogy oldjuk meg? Ez már 20 perccel később.
2: És nem,
3: már...
2: nem mondtad, hogy elnézést, időhurokba kerültünk, ide, vagy mi van?
3: És mi történik most mégis? Ez? Itt már alig bírtuk azt, hogy hajnalt ne fektessük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, megyünk altatni, mert mire ezek megoldják, addigra világvége lesz. Ezért elmondtam a csávónak a telefonba, hogy ne haragudjon, másodszorra hívnak, oldják meg ezt a megoldhatatlan anomáliát, és legyenek szívesek, szóljanak a futárnak, hogy ne csengessen. Ó, hát az nem a mi emberünk, de majd megpróbáljuk. Azt nem tette hozzá, hogy nem beszél magyarul a futár. Úgyhogy...
2: Na neki, hogy magyarázod el.
3: Én már mentem altatni. Bemegyek hajnallal. Egyszer csak a pizza egy ilyen 1 órával később, mint ahogyan kéne, így érkezik. Látom, hogy csörög a telefon. Hát ezt én itt most nem fogom tudni felvenni, hanem akkor legyen az, hogy akkor megírom neki SMS-ben, hogy lemegyünk. Na ez öreg hiba volt, mert ugye nem beszél magyarul, tehát fogalma nincs, hogy mi van az SMS-ben.
2: Hát de mi Google fordító, várjál, most megnézem, hogy a Google fordító tud-e filippínóul, mert ezt így megelőlegezem, hogy nagyjából valami féle filippínóul.
3: Akkor mondom, biztos, hogy ez volt, én azt írtam, hogy lemegyünk, de hogyha csak ennyit akarsz, hogy ne csönges lemegyünk, akkor az hogy hangzik?
2: Mindjárt megnézem.
3: Jó, amíg te ezt írod, én elmondom, hogy oké, ideig eljutottunk. Kiderült egyébként, hogy a futár csöngetett volna, csak hál' Isten rossz csengőt nézett, és máshoz csöngetett. Tehát, hogy valaki ez ő csöngetett a teste, de azok nem mi voltunk. És hát végül az lett a megoldás, hogy ugye a feleségem lement. Csak hát. És itt én már benn voltam a kislányom szobájában, már ott nem lehet világítani a telefonnal, már nem lehet villogni semmivel. Egyszer csak felvillan az órámon egy ilyen, hogy adja meg a kajakódot, jó, nem így van megadva, adja meg a rendelési kódot a futárnak. Na, akkor a feleségem lent, én fent, ő nem tud beszélni a futárral, a futár nem adja oda a pizzát, a feleségem nem érti, miért nem, mert én kaptam a kajakódot. És akkor ott kéri a futár a feleségemtől, hogy írjon be valamit valahova. Kiderült, csak akkor adja át a pizzát, hogyha az SMS-ben a rendelés pillanatában megküldött kódot mi megadjuk a futárnak, amit ugye én kaptam, ő nem volt, és nem értették egymást. Na, tehát hát ott állt egy... a pizzával a filippínó, és a feleségem nem kapta meg a pizzát, és valami kódot kért tőle a filippínó a telefonjába így.
2: Ez egy tessék. Zseniális szituáció. Egy ilyen Adam Sandler vígjátékban tudnám elképzelni.
3: Hát ezzel így eltöltöttünk egy 6-8-10 percet, de most komolyan, mi értelme ennek? Tehát ezzel mit óvsz meg, hogy nem sokszor előfordult az, hogy jött a futár, és valaki az utcán...
2: Random átvette.
3: Ez jó trükk.
2: Aha, átvette másnak a kaját. Figyelj, én közben rákerestem, most ezt itt be fogom játszani.
3: Nem mutasd.
2: Leírva egyébként nagyon jól néz ki, mert huvág ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami. Így van leírva. Na, hogy ez hogy hangzik? Várjál.
4: Huvág ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami.
2: Na, ha valaki szeretné elmondani filippino futárnak, hogy ne csenges, lemegyünk, az így hangzik. Mutatom még egyszer, hogy memorizálni tudjátok.
3: És akkor ezt már össze is vonom az előző blokkunkkal, indítsd.
4: Huwag ninyong kalampagin ang kampana.
3: Komáromból esztergomba, esztergomba, lábatlanba, lábatlanba, esztergomba, hely! Tisztelem, mint egy kozsóda leleje, nem? Minden meg lesz.
2: A szomorú szamuráj filippino feldolgozását hallottátok, igen. A hangsúlyozásért nem vállalunk garanciát, tehát azért az Google fordítónak nem feltétlenül megy.
3: De őket ez nem ügyesség, ezt most ki fogom próbálni valamelyik futártól átvenni egy kaját csak úgy.
2: De várjál, tanuljunk egyszerű kifejezéseket filippino nyelven, szeretlek. Hát ezt mondod a futárnak, talán megbocsát. Ez röviden.
3: És akkor írja meg a futárnak ezt, hogy?
2: Hogy?
4: Mahal kita.
2: Mahal kita.
3: Mahal kita. És akkor megvár.
2: Hát vagy rohadtul megijed és elszalad. Tehát ez a másik. A lányokat szereti, akkor igen.
3: Nem mindegy, de te tényleg...
2: Várjál, mit mondjam még valami kifejezést. Ma filippinul tanulunk.
3: Oké, figyelj, akkor legyen az, hogy nem kapsz borravalót, mert csengettél. Ez gyakran előfordul.
2: Nem kapsz borra valót.
3: Mert csengettél.
2: Mert köcsög vagyok. Ja, nem, mert...
3: Csengettél.
2: Úgy, jaj, gyerekek.
4: Hindi ka makakatanggap ng tip dahil pinindot mo ang bell.
3: Ebben volt valami tanga. Mutasd még egyszer, volt benne valami tanga.
2: Hindi ka makakakang... De futáltad, ezt nem tudom. Várjál.
3: Szerinted, hogyha most...
4: Hindi ka makakatanggap ng tip dahil pinindot mo ang bell.
2: A tip biztos, hogy az a borra való, mert ezt így azért.
3: És azon gondolkozom, hogyha véletlen ennél a futárszolgálatnál, be van kapcsolva a háttérben a rádió, mert tegnap mentem a benzinkútra, és ott is mi szóltunk. És csak ennyit hall. Egy egyébként számára ismeretlen nyelvközegből. Ki hallja? Akkor mit gondol rólunk?
2: Várjál, akkor most játszom be valami random nagyon hülye mondatot.
3: Oké. Okay. Ennél is?
2: De olyan, ami aztán full nem vág ide, tehát ami még a szakmájához sem, meg semmiben nem.
3: Oké, akkor legyen az, hogy fuss haza, anyukád mondta. Anyukád mondta, fuss haza.
2: Várjál, fuss haza, anyukád mondta, mert, és találjunk ki valami nagyon irreális
3: fuss
2: indokat.
3: Haza, anyukád mondta, mert... Szüksége van egy ölelésre.
2: De nem, tehát ez...
3: Akkor
2: nem,
3: mi legyen? Nem, beszorult valami... a WC-be.
2: De várjál, nem, beszorult a WC-be a tengeri malac.
3: Jó. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket, hogyha megtanulsz filipinul, akkor az első órán ezeket a mondatokat fontos elsajátítanod.
2: Húha, ez már leíró is.
4: Takbo ka pa uwi, sabi ng nanay mo, nastock daw sa inidoro ang guinea pig.
2: Guinea pig, igen.
3: Szerencsétlen ezt most így hallja. Fölül a kis robogójára.
2: És indul haza a Fülöp-szigetekre édesanyjához, mert ugye a szegény tengeri malacsal mi van?
3: De ezek ilyen első órás leckék, tehát ez olyan, mint hogy a kezdjünk el gitározni, megtanulni első lecke égő gitáron foggal. Tehát, hogy ezek a mondatok azok, amiket ha tudsz, akkor már talán elhiszik neked, hogy valamilyen nyelven beszélsz. Amúgy most tök lelkesen tanulják egyesek a különböző nyelveket ezekkel az applikációkkal, nem tudom, te valaha próbáltad, de hogy szerintem ezeket így be lehetne rakni az első leckébe.
2: Egyébként meg tegyünk hozzá, hogy én csak és kizárólag pozitív véleményeket hallottam a filipino munkavállalókról, állítólag nagyon rendesek, nagyon normálisak, nagyon szorgalmasak.
3: És nagyon szeretik a tengeri malacokat.
2: Ezek szerint ezt most így mi megelőlegeztük. Na, nézzük, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorban. Állítólag nem csak beképzeljük, hanem tényleg létezik a nyaralás utáni depresszió. Nyáron teljes mértékben aktuális. Lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki éppen ebben van, mert múlt héten nyaralt, és most még így próbál visszaszokni a munka világába, vagy úgy általánosságban az itthoni hétköznapokba. Hát elmondjuk, hogy bizony joggal érezhetitek azt, hogy valóban ez a nyaralás utáni depresszió ült rátok.
3: És vajon lehet-e úgy készülni annak, aki még nyaralás előtt van, mint például én? Nem, hát túl vagy rajtad, tehát majd mesélhetsz arról, hogy depressziós vagy-e vagy sem, de hogy készülhettek-e úgy, hogy ez a depresszió ne legyen meg, vagy ne történjen?
2: Na jó, de én tavasszal voltam nyaralni, tehát az akkor
3: van, hát
2: ilyen posztdepressziós vagyok.
3: Megnézzük, hogy van-e benned még most ilyen, hogy néha úgy kelsz fel, hogy elsírod magad, hogy nem nyaralsz.
2: Ja, tehát az, hogy úgy kelek fel, hogy elsírom magam, az nyaralástól független.
3: Ja, az gyakori, csak az egészen más okomból.
2: Leírtad az életemet.
3: Jó, hát ezt majd megbeszéljük. Figyelj, ha erről akarsz beszélni, akkor erről akarsz beszélni. Hát, mint egy jó pszichológus.
2: Figyelj, gyakorlatilag így, nem tudom, hát így meghaladtam a 40-et, ugye. Hát hallod múltkor mi volt? Azt mondja, Nóri, kérdeztem, hogy mindegy, egy szolgáltatónak, egy kis vállalkozónak vettük igénybe a szolgáltatásait, egyébként nagyon-nagyon profin teljesen, tehát elégedettek vagyunk, és így kérdeztem, hogy egyébként egy hány éves az úri ember, és akkor mondja nekem, hogy hát ilyen középkorú, és én mentem el utána átvenni, amit át kell, és mondom neki, hogy figyelj szívem, egyébként tehát ez nem középkorú, hát ez velem egykorú srác, és én a Nóri rám is, hát igen, de hát figyelj, te is 40 vagy, középkorú vagy.
3: Ez de rossz hallani. Ez de rossz, és a saját családodban, ahol kvázi ilyen safety, ilyen biztonsági zónában vagy.
2: Na ott ez megkapni. Az én biztonsági zónám.
3: Ott megkapni. Áó. Jó, a második pedig egy szerintem zseniális ötlet, bár az ezzel kapcsolatos rendeletet elgáncsolták, de nekem nagyon tetszik az irány, és kíváncsi vagyok, hogy ti miként vélekedtek erről Andival. Azt a hírt találtam, hogy nem aratott osztatlan sikert az a terv, hogy krokodilokkal őriznének rabokat. Pedig szerintem a világon a legjobb megoldás.
2: Figyelj, elég drasztikus, viszont lehet, hogy hatásos. Én azt gondolom, hogy Andi nem csak a rabokat, hanem úgy általánosságban a férfiakat őriztetnek krokodilokkal, és a krokodilokat sajnálná jobban.
3: Egyébként abban biztos vagyok, hogy a krokodilokat sajnálná jobban, de hogy mennyivel kevesebb szökés lenne, mennyivel komolyabban betartanának mindenféle intézkedéseket, hogyha, és most a krokodil az egy irány, de mondjuk tegyük azt, oroszlánokkal, vagy kígyókkal, vagy mérges pókokkal őriznének rabokat. Szerintem brilliáns az ötlet, és azon is elgondolkozunk majd, hogy mennyire lehetne ezt odahaza ilyen mikro vagy makro megoldásként használni. Tehát, hogyha mondjuk a széfedbe beraksz egy tarantulát, lehet, hogy nem rabolnak ki.
2: Na, érdekes elképzelés.
3: És te se költesz.
2: Egyébként pedig vendégeink is lesznek, a tatabányai utánpótlás fociról fogunk beszélgetni majd 9 és 10 között, úgyhogy még a sport is előkerül. Ha van útinfótok, vagy csak úgy üzennétek, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5.
3: Fok lesz.
0: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Hangos és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam az Eden Cream Grass

0: markolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
0: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
2: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A vízi ökoszisztémára veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holt-Tiszán. Újabb feltételezett tömegsírt találtak Koszovóban. Később nyitja ki kapuit a Tatai könyvtár. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A magyarországi vizek őshonos vízi ökoszisztémáira veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holt-Tiszán a Stégek közvetlen környezetében. Feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. A köti vízig minden stég tulajdonost arra kér, hogyha a növény megjelenését tapasztalják, jelezzék az igazgatóságnak, illetve terjedésének megakadályozásában működjenek közre. A leghatékonyabb védekezés a lótusz rizomáinak, azaz gyöktörzseinek és hajtásainak teljes körű kiásása, mivel a növény az iszapban megbúvó gyökerekből újraindulhat, a gyérítést és a maradványok folyamatos ellenőrzését évekig ismételni kell, magjai akár 1300 évig is megőrzik csíra képességüket. A növény kiszorítja az olyan védett vagy értékes őshonos magyar növényeket, mint a fehér tündérrózsa, a tündérfátyol vagy a vízitök, és radikálisan átalakítja a sekélytavak, koltágak életfeltételeit. Újabb feltételezett tömegsírt találtak Koszovó északi részén néhány nappal azután, hogy egy közeli helyszínen feltárták 7 ember földi maradványait. Albin Kurti koszovói miniszterelnök múlt szerdán arról számolt be, hogy a hatóságoknak először pontosan meg kell állapítaniuk, milyen maradványokat találtak. Hozzátette, első feltételezésük szerint annak a 23 albán civilnek a földi maradványait találhatták meg, akiket 1999. április 19-én hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, ezt azonban egyelőre még nem tudják megerősíteni. A koszovói belügyminiszter a napokban többször is hangsúlyozta, Koszovó addig nem nyugodhat meg, amíg fel nem derítik az utolsó eltűnt ember sorsát is, és minden felelőst felelősségre nem vonnak. A miniszter egyúttal azzal vádolta meg Szerbiát, hogy nem működik együtt az eltűntek felkutatásában, és akadályozza a koszovói intézmények munkáját. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár egy héttel később nyitja meg kapuit, írják közleményükben. Az olvasókat augusztus 11-től várják újra. Az intézkedésre az energiafogyasztás csökkentése és a rendkívüli időjárási körülmények miatt van szükség. A héten lejáró dokumentumok kölcsönzési határidejét automatikusan meghosszabbítják szeptember 3-áig. Ezen a nyáron nem először várja kertmozi a komáromiakat. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéren autós mozi lesz, ahol 20 óra 30-tól a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt, ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma is napos idő várható, szinte felhő is alig lesz az égen, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet, az UV sugárzás 11 és 16 óra között extrém magas lesz, így érdemes odafigyelni a bőr védelmére, valamint a hőségben fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és Riddle

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: Johnnal Így és Roland és Rédül Ádám. Így és Roland és Rédül Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra 5 perc van, mosolygós reggelt, szevasztok, indítjuk már is a műsor Hello. Második óráját, gyorsan nézzük az útinfókat, élénkül a forgalom, ezzel együtt azért szerencsére közel sem olyan a helyzet, mint tegnap volt, mert tegnap ráadásul egy balesettel indultunk, egy nagyon rövid kis lájtos torlódásocska Herceghalomnál már-már megszokott, abszolút nem bír már hírértékkel szerintem, ezt leszámítva pedig szerencsére semmi más nincs.
3: Vajon az még bír-e hírértékkel, hogy ma 38 fok lesz? Esőre nem számíthatunk még jó pár napig, és már most 25 fokot mérünk.
2: Figyelj, tegnap volt itt a városon belül, Bánhida a Kertváros térségében némi csapadék. Szerintem mi? Pont nem ott jártam, de aztán mentem arra.
3: Azt hogy?
2: És akkor láttam így vizet, tócsákat.
3: Nem ilyen autóból locsoltak?
2: Nem, hát nem tudom, hogy mi, de hogy
3: ez valamit
2: így, nem tudom, hogy erősítsetek meg, hogy autóból locsoltak, vagy csapadék volt, nem tudom, óvárosban voltam, meg Alsógallán.
3: Ha valakire esett bármilyen eső tegnap, aranyeső, sima, benne vagyunk a hangulatban, de azt akartam mondani, csak mert a Roland mutatott itt nekem különböző feldolgozásokat, amikre hírek mentek.
2: A Jamie-nek a Billie Jean verzióját.
3: Azt nézzétek meg, tehát aki azt még nem hallotta, tehát Michael Jackson ehhez képest elbújhat.
2: Hát mondjuk vélhetően azért, hogy sírjon, ha
3: nem akarsz belemutatni egy kicsit, vagy ez...
2: Erős lenne?
3: Szerintem ez menő lenne. Tudom, nincsen humpopróba, de csak egy kicsit ott, főleg az elején, ahol voltak azok a szövegtorlódások, azok nagyon jók voltak. Egy
2: figyelj,
3: kicsit. Mondd.
2: Ki fogom keresni, mert itt nem akarom ilyen reklámos hogy bejátszani, úgyhogy majd a horoszkópot akkor ezzel indítj.
3: Persze.
2: Nem. Majd amikor Andi is jön.
3: Jó, milliárdokat költünk itt a stúdiótechnikára, de nincs 2000-ünk a YouTube-ra. Jó, oké, okay, mindent értek.
2: Persze, mert az én fiókom már, nekem nincs. Tehát én vagyok ilyen csoró, meg én nem fizetek.
3: Akkor itt jön a jó kérdés, hogyha van olyan ruhám, amit csak 30 fokban moshatok, az szabad a 40 fokban szárítani. Igen, ez egy nagyon jó költői kérdés, szerintem szabad.
2: Igen. Várja,
3: itt írják. Sziasztok, a panorámába is jó eső volt, Roland.
2: Na. Igen.
3: Panorámába?
2: Igen. Panoráma lakópark.
3: Ja, bocsánat. Te gálos vagy, és jött, ez volt az East Side, West Side, tehát köztetek volt ez ilyen bandaháború, hogy a panorámára ment a gál lakótelep? Nem?
2: Nem, mi panoráma, az teljesen más. A panoráma az ott.
3: Az fönn, az a felső osztály, ez a rózsadom?
2: Az a, igen, a helyi burzsújdom, tudod?
3: Ahol, amit én lila akácköznek hívok?
2: Igen.
3: Értem. Akkor ez teljesen más osztály, tehát ti szóban nem álltok a gál lakótelepiekkel már, de te azért még emlékszel, honnan jöttél?
2: Én emlékszem, honnan jöttem, igen. Tehát
3: jó.
2: Én járok a mai napig ott a gál lakótelepen is, én gáli gyerek vagyok, igen.
3: Mi a tartasz egy gálát?
2: Én bemutattam ezt a, úgymond, nem tudom, minek nevezzem ezt,
3: ezt a
2: karakterfejlődést.
3: Igen, és van az is, aki a panorámából esik vissza a gálba?
2: Nem tudom, de biztos van.
3: Ez nagyon jó. Oké, nekem mind a kettő szimpatikus, tehát én ilyen panelproli gyerek vagyok, én kifejezetten szerettem a panelban lakni, és szerintem ezzel kevesen vannak így, de én szerettem.
2: Igen, na hát én meg ugye a panelparasz gyereknek indultam, ugye a gál lakótelepen, körbe laktam a... Nem is tudom, hány
3: körbe
2: helyen.
3: Laktam.
2: Hát figyelj, mert laktam hány helyen a gál lakótelepen? Négy.
3: Asztal. Akkor te aztán tényleg mindent elmondhatsz. És elmondható, hogy előnyösebb helyekre kerültél? Tehát mit tudom én, a gál lakótelepen belül közelebb kerültél a vegyesbolthoz, vagy valami volt ilyen hierarchia a lakótelepen belül?
2: Hát ott a lakótelep közepén van egy szupermarket, vannak kisboltok is nyilván.
3: Na és ahhoz közeledtél, vagy távolodtál tőle?
2: Hát azt így körbe laktam gyakorlatilag, ilyen, tehát így körbe táncoltam így az évek alatt.
3: Mai napig visszamész, van, aki még körbeugrál, hogy szia Roli!
2: Nem, figyelj, laknak ott egyébként így gyerekkori barátaim például.
3: És
2: egy-ketten.
3: Tudod, hogy mi van a lakásokkal, amikben laktál? Tehát tudod nagyjából, hogy, mert én tudom, én Budaörsön, ahol a panelban előbb vagy ezelőtt laktam, ott tudom, azt az ilyen tévés lakás volt még a kezdetek kezdetén. A Szalóczi Pali is lakott pont abban a lakásban, vagy egyel fölötte, vagy alatta, amiben én laktam. Ő ugye a MÁV-nak volt nagyon sokáig a hangja, meg a BKV-nak. És most pedig Tücsök Tihamér magyar hangja lakik ott, neki adtam el.
2: Nagyon jó.
3: Tehát, hogy van bármi történeted megnézem. Van?
2: Figyelj, annyi van, hogy az egyik volt lakásunkat hosszú-hosszú évek után láttam, hogy hirdetik.
4: Tehát, hogy eladta, de már nem az, akinek mi eladtuk, hanem azóta már egyszer-kétszer, legalább egyszer gazdát cserélt az a lakás szerintem.
3: És nem volt benne, hogy csak így visszavennéd, hogy mit tartsd az óráidat?
4: Amúgy, ja, arra külön egy panellakást fenntartani. De várj, és az volt a durva, hogy a konyha az ugyanúgy nézett ki, azt még mi csináltattuk meg olyanra, igen, és azóta is ugyanúgy nézett ki.
3: Hát csak azért is elmennék, mint ilyen érdeklődő vevő, mert úgyse azok árulják, nem tudják ki vagy megnézni, hogy úgy csinálni, mintha. Kicsit körbe menni, újra beülni a WC-re.
4: Egy kis nosztalgia.
3: Egy kis nosztalgia.
4: Amúgy ugye jó érzés volt látni, tényleg. Én szerettem ott lakni, tehát én úgy vagyok vele, mint te kb. Hogy nyilván én is ugye...
3: Te is szeretted?
4: Igen, tehát hogy én is úgy tökre el voltam, élveztem. Azért tényleg folyamatosan bandáztunk, lent voltunk a játszótére, a fajátszó az volt a... Aki Tatabánya gállakó telepi, az tudja, hogy melyik a fajátszó. Na hát én oda születtem a fajátszó mellé, aztán utána arrébb költöztünk, de azért én még...
3: Hát és ez gyerekkorodban a játszótér, később a bandázások helye, aztán még később a sörözések helye, tehát hogy ez azért így van egy íve ezeknek a helyeknek.
4: Hát nem tudom, sörözni oda nem járogattunk le.
3: Nem volt ez a korszak, úgy gimi után, amikor így összejöttél a haverokkal és a játszótér mellett leültetek a fapadra?
4: Nem, mi játszótéren sose sörözgettünk.
3: Tényleg? Na jó, nálunk más volt a helyzet.
4: Hát, de. Nem volt más, csak a játszótér? Hát
3: egyébként.
4: Minden ott zajlott.
3: Hát volt ilyen késdobáló, de oda nem mertünk bemenni.
4: Ja, értem. Tehát ti voltatok a gyáva alkoholistáké.
3: Igen, igen. De egyébként annak a helyén ma már görög étterem van, amit most erre a hónapra is bezárt a NAV. Minden évben van egy ilyen egy hónap, amikor a budaörsi görög éttermet bezárják, és olyankor ilyen sátorba kitelepülnek az étterem elé, és onnan szolgálják ki a vevőket.
4: A lényeg a kreativitás. Na kérem, Dobonkosok Dominikák boldog névnapot, tessék Amen. Alaposan megünnepelni.
3: Döme is van.
4: Igen, úgyhogy meg a Dömösök, a Domosok, az Indrák, meg a Kerubinák is.
3: Kerubina, tetszik. Ezen a napon született többek között Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari Díjas színésznő. Én mint színész nagyon bírom. 1954-es, nem tudom illik helyet mondani, kimondtam.
4: Igen, aztán például Barack Obama, ugye az Egyesült Államok 44. elnöke, 61-ben született.
3: Aztán, aki tud így énekelni, hogy Mester Tamás. 1970-ben ezen a napon született Jack.
4: Így a Jack zenekar énekese, egyébként nagyon magas hangon is nagyon jól tud énekelni a Mester Tomi.
3: Annyira jól tud rekíteni. Annyira jól.
4: Meghan Markle 1981-es születés, ugye Harry herceg felesége.
3: És én még egyet hadd mondjak, mert ez egy nagyon jó sztori. Louis Armstrong, nem a biciklis, nem is az űrhajós, a trombitás. Ezen a napon született 1901-ben, augusztus 4-én, csak ezt nagyon sokáig nem ünnepelték ebben a formában, mert ő neki meggyőződése volt egész életében, hogy ő 1900. július 4-én született.
4: Félrevezették.
3: Az úgy tűnik. Nem tudod a saját szülinapodat, szegény.
4: Igen. 2017-ben a Despacito lett a YouTube történetének addigi legnézettebb videója, szerintem ezt azóta már megdöntötték.
3: Szereted vagy nem?
4: Én el vagyok vele, nekem kicsit ilyen semleges.
3: Képzeld el, utána néztem, hogy mit hoz ma. Ma is brutális számokat hoz egyébként a dal. Most 9,6 milliárd megtekintésnél jár, ez nagyon durva. Tehát bizony a Baby Shark továbbra is első, 16 milliárd feletti nézettséggel. Szóval tulajdonképpen, hogyha most a topot nézed, akkor első helyen a Baby Shark, második helyen, azt nem tudom, igen, másodikon van? Azt nem írja. A harmadikat írja még, az valami buszozás. Buszon.
4: Aha, azért gyerekdal, így van, megvan. Egyébként pedig egy tényleg abszolút lényeges, elhanyagolhatatlan információ, hogy 1903-ban ezen a napon találták fel a továbbfejlesztett fazekas korongot. Ez mindenképpen adásba kívánkozott. Köszönjük,
3: hát, ha bárki akar ma köcsögözni, akkor szerintem ez egy jó dolog, de én egy másikat fontosabbnak tartok, az 1903-as találmány. Nagy találmányok voltak abban az évben, a doboz és ládanyitót, ami John V. Mellernek köszönhetünk, ezzel több millió autót törtek fel azóta.
4: És a veranda hintát is, ez itt 1903-ban, úgy látszik, ez egy ilyen nap volt, hogy valaki így 1903-ban verandahinta, továbbfejlesztett fazekas korong és doboz és ládanyító.
3: Ebből a háromból melyik kell neked?
4: Hát egy verandahinta.
3: A verandahinta az, inkább, persze, nem a ládanyító?
4: Nem, a verandahinta, adok úgy tudnék örülni.
3: Jó, de világnapok vannak jók.
4: Igen, a segítőkutyák napja van, ez fontos, meg egyébként nagyon hasznos. Ami kevésbé fontos, de én azért úgy örülök neki, a csoki darabos keksznek a napja is van.
3: Aztán a fehérbor napja, ami szintén amerikai és nem hivatalos gasztronómiai dolog, hát az amerikaiak és a bor, na mindegy.
4: Így van, és az amerikai parti őrség születésnapja is van. Hát ezt ünnepeljék az amerikai tengerészgyalogosok.
3: Ezek a parti őrség, az a Hatman Stripper Show, az a parti őrség.
4: Az más, egészen más parti őrséget jelent. Na, nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, ráadásul nagyon speciális lesz, mert...
3: Te kérted.
4: Így van, tegnap kértem, és valóban Ádi pedig ma elhozta. Jön a Lego horoszkóp.
0: Mosolygós reggel.

0: csökre.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: Jöjjön bizony, mégpedig akkor a nagyon különleges Lego horoszkóp. Kedves Kos, ma úgy veted bele magadan abba, mint aki útmutató nélkül bontotta ki a Lego dobozt. Mm. Meglepő módon estére mégis összeáll valami egészen menő.
3: Mint két kicsi Lego. Bika, te vagy ma az a Lego kocka, amit lehetetlen szétszedni a másiktól. Ha valamibe belekapaszkodsz, nem engeded. Egy kis rugalmasság viszont megmenthet a fontos helyzetekben. Neked volt ilyen Lego szétszedőd? Nekem volt ilyen, rácsíptetted a tetejére, és akkor ilyen Lego feszítő szétszedő.
2: Nem, én egyszerűen kézzel szedtem szét a Legókat, mondom, tehát én tatabányai panelban az gyerek vagyok.
3: Szegényes élet volt itt tatabányán.
2: Örültem, ha Lego volt, nem egy Lego szétszedő, hagyjál már. Egyszerre három Lego szettet építesz fejben, kedves ikrek, ezért könnyen elkevered az alkatrészek. Válasz ki egy feladatot, és azt rakd össze először.
3: A rákról azt mondja a Legoszkóp, hogy ma a legszívesebben építenél magad köré egy legóvárat, felhúzott híddal. Valaki azonban bekopog, akit érdemes lesz beengedned.
2: Ha Lego figura lennél, kedves oroszlán, ma biztosan aranykoronával napszemüvegben érkeznél, igazi Lego PIMP-ként. Élvezd a figyelmet, csak ne feledd, a várat mások is építették.
3: Ó, szűz! Azonnal észreveszed, ha valaki egy kékkel rakta arrébb a piros Lego elemet. Milyen sejtelmes ez, mit jelenthet? Ma azonban pont egy apró szabálytalanságból születhet a legjobb ötlet, szóval ne ragaszkodj az elképzeléseidhez.
2: Két ugyanolyan jónak tűnő Lego elem között vacilálsz, kedves mérleg, miközben mindenki más már épít. A mai napon a gyors, ösztönös döntésed lesz a jobb.
3: Skorpió, találsz egy titokzatos Lego darabot, amiről senki nem tudja, hová való. És persze, te nem nyugszol, amíg ki nem deríted. Egy régi kérdésre és hasonló elszántsággal találhatsz ma választ.
2: Kedves nyilas jegyű, te ma nem házat építesz Legóból, hanem űrhajót, ami lehetőleg még délután elhagyja a bolygót. Kell egy kis kaland, menj olyan helyre, ahol mostanában nem jártál.
3: Jön a bak, még mások össze-vissza rakosgatnak, te már szín és méret szerint rendezted a Legó kockákat. De jellemző. Hatékony leszel, de hagy helyet egy teljesen haszontalan, viszont szórakoztató programnak is.
2: A használati útmutató szerint autót kellene építeni. Kedves vízöntő, te viszont valamiért zsiráfot készítesz belőle. Pont ez a furcsa gondolkodás hozhat neked előnyt a mai napon.
3: Halak, ma ráléphetsz egy képzeletbeli Lego kockára. Áó, egy apróság váratlanul kizökkenthet. Ne csinálj belőle tragédiát, estére már inkább nevetni fogsz rajta.
2: Hogy mennyire tudunk nevetni például a nyaralás utáni depresszión, amiről ugye nagyon sokan értekeznek, és nagyon sokan állítják, hogy igen, ők ebben szenvednek, miután hazatérnek a vakációról, a pihenésről. Nos, hát állítólag ezt nem csak beképzeljük, hanem tényleg létezik. Andit majd jól kifaggatjuk, hogy ő tapasztalta már ilyet.
1: Buenos Morgan! Több energia, mint egy harmadik kávé, és kicsit veszélyesebb is.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Hello, szia, Pábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Pábolnán,

0: Ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jár a taps ezúttal Andinak. Hellóka!
1: Hellóka, sziasztok! Hello.
0: Na, még mielőtt itt elmélyednénk a mai Igen. témában, várjál, gombot kell nyomnom. Ezt így jók vagyunk, ugye Ádi? Minden világít, amit...
2: Hát ezt nem mondom, hogy jók vagyunk, mert meg tudjátok, mi következik, akkor nem.
0: Hát akkor
2: de,
0: nem.
2: De meg fog szólalni, aminek meg kell szólalnia. Andi, egy fejhallgatót légy szíves, ragadj magadhoz.
0: Ja igen, az nagyon-nagyon fontos. Bár azért az van, hogy Andi számára nem fog teljes újdonság erejével hatni, mert vele ezt én már korábban megosztottam.
2: Jó, de ez egy világsztár.
0: Teljes mértékben így van, tehát... Rendre megkapjuk ezt egyébként, hogy nagyon sok feldolgozást játszunk. Hát nyilván azért játszunk sok feldolgozást, mert rengeteg új slágert játszunk, de az új slágerek egy jelentős része az ugye feldolgozás.
1: De erről nem mi tehetünk.
0: Hát erről nem mi tehetünk, egyszerűen ilyen a könnyű zenei piac. Tehát, hogy ez van igazából, mi kvázi csak közvetítjük ezeket.
2: Jó, de vannak dalok, amikhez érdemes hozzányúlni, és van, amihez nem. És most Roland talált egy olyat, amihez tényleg érdemes volt.
0: Így van, tehát jöjjön egy igazi gyöngyszem, mondjuk rögtön az elején egy kis nasizás következik, úgyhogy aki diétázik, az hallgassa csak fél füllel, de a többieknek érdemes most egy jó alaposat bulizni, kérem szépen.
3: Télváron veszi ő mindig, csak a lányokat, édes hideg, mint egy jégkrém, tejcsoki van.
2: Akinek nem tűnt fel, ez nem ezer.

0: ezt a rohadt.
1: Na jó van, köszönjük szépen, köszönjük.
2: Hát igen, elég is volt ennyi belőle, köszönjük.
0: Na jó, hát ez minden
1: szabadban. Ha valaki esetleg rákapott volna, mert addig Tignak érzi, akkor Jamie a művész úrnak a neve. Én vele korábban csak ilyen órás csatornákon találkoztam, ahol rendre előjött az ő karórája, egy-kettő, amit hát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül gondolták azt a szakértők, hogy az igazán eredeti lenne. Tehát, hogy...
0: Jó, és hogy most, hogy így a jogdíjas tartalom végére értünk, amit ugye videóban nem adhattunk, de a Forrás Rádióban lehetett hallgatni, ezért is érdemes. Most bekapcsolódok a videós csatornára is, mert egy olyan témát akarok veletek megbeszélni, amihez szükség lesz a segítségre. A kérdés az, mert bebizonyították kutatók, hogy van ilyen, hogy tapasztaljuk-e, és tényleg létezik-e az úgynevezett nyaralás utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség, hazai összenyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál, kipihented magad, másnap reggel mégis hétfő, és úgy érzed, hogy bárcsak visszamehetnél a reptérre, és minden felesleges, és minden szar, és még várnod kell egy évet, hogy megint nyaralhass.
2: Hát nagyjából így szokott szerintem az emberben lezajlani ez.
0: Ez vár ránk?
2: Én mondjuk ilyenkor azt szoktam csinálni, ha hosszabb nyaralásra megyek, vagy tudok, akkor én hétfőn még nem szoktam jönni dolgozni, és akkor...
1: De erről azért még...
2: Igen.
0: De erről szólsz a stábnak is, vagy csak nem jössz be?
2: Hát szoktam szólni, aztán, hogy veszitek-e alapot, az veszitek, hanem nem.
1: Itt ülünk, hogy Andi, nem tudjuk, jó, hát a baj csak jön. Nem, egyébként, amit én szoktam érezni, ez inkább egyfajta ilyen fáradtság. Tehát, hogy valamiért az van, hogy elmész, vagy akkor jól kipihend magad, de ott, uh-huh. ott mondjuk sok esetben jössz-mész, tehát nem csak pihensz, hanem azért úgy aktívan próbálsz pihenni, és hogy fáradtabban jössz haza, mint ahogy elmentél igen. nyaralni.
2: Uh-huh. Hát meg azért egy repülőút nem olyan kellemes szerintem, még akkor sem, hogyha csak egy-két órás repülőútról van szó. Ha meg hosszabbról, akkor meg pláne. Tehát ott biztos, hogy kell még egy plusz nap, hogy kipihen magad.
1: Hát az még hagyján, de ugye ami rátesz, az a reptéri várakozás, uh-huh. akkor nyilván utána a bőröntfelvétel, stb. Igen.
0: Nekem nagyon tetszik az Andi megoldása, tehát hogy ez a még egy napot szálljunk rá. Most mi is így csináltuk, a hétvégén együtt voltunk így egy nagyobb körben család, és nem zártuk le ugye a hétvégén, hanem még így ráhúztunk egy hétfőt, ugyan én járok dolgozni, de a többiek úgy élik otthon a dolgot, és ennek van egy ilyen jó pozitív hozománya. A szakirodalomban úgy hívják ezt, hogy post-vacation vagy vacation blues, tehát hogy ilyen nyaralás utáni dolog, lehangoltság, stb. És van, akinél ez egy-két hétig is eltart azután, hogy visszatért a nyaralásból.
1: Hmm. Igen, ugye nagyon fontos, hogy a klinikai depresszióval nem azonos, tehát azért nem kell itt egy ilyen ekte párhuzamot vonni, viszont eltart egy ideig, ugye a nyaralás alatt kevesebb a kötelezettség, nyilván pihenünk, élményeket gyűjtünk, aztán amikor hirtelen megint szembe jön a valóság, akkor ez azért úgy ki tudja ütni a jókedvünket.
2: Na, hát elég lehangoló, az biztos.
0: Hogy lehet ez ellen küzdeni, mert ugye Roland, te már túl vagy a nyaraláson, te ezt már tavasszal letudtad, mi Andival még előtte vagyunk, például szerintem ez egy jó megoldás, hogyha szar helyre mész nyaralni. Olyanokkal, akiket utálsz. Na, akkor nem lesz benned az, hogy mikor visszajössz, hogy bárcsak még ott lennék.
1: Ja, már értem, akkor mérenyingre mentetek, jó?
0: Na,
2: ja, igen, na, én ezt múltkor hallottam a Best Of-ba, hogy enyingre mennek.
1: Az enyingi temető mellől. Jó érzés volt hazamenni.
0: Figyelj, nem volt tömeg. Milyen volt az egész város az? Nem hiszem.
1: Nem tudom,
0: falu.
1: Település, mondasz.
0: Település, ja.
2: Hát figyelj, valaki pisilni jár a temetőhöz, valaki meg nyaralni.
0: Igen, tehát, hogy... mindenkinek megvannak a maga sztoriai. Mi sírni járunk oda, igen, de azon agyalok közben, hogy ez az érzés, ez mennyire befolyásol engem, és tudj őszintén, simán visszamennék oda, ahol nyaraltam, de azért nekem van egy olyan érzésem, mindig mikor hazatérek, hogy azért jó is megérkezni, mm-hmm. ti nem?
2: De a kis saját ágyadban, a saját környezetedben azért jó lenni.
1: Jó lenni, hogy persze.
2: Azt én is szeretem. Azt, ami utána jön, hogy el kell kezdeni ugye megint munkába járni, az már annyira nem.
1: Hát igen, meg bevásárolni, meg igen. akkor, érted, nem az van, hogy én szoktam mondani, hogy otthon is azért ugye el tudnám viselni azt, hogy svédasztalos reggeli van, meg svédasztalos vacsora, és nem kell főzni, meg semmi ilyesmit, csak hogy kisétálsz, és hogy ott vannak az ételek.
2: Igen, ott dobja a házi manó, oda varázsolja neked.
0: Igen. Tehát nincs olyan, aki mit tudom én, csokit rak a párnádra? Nem úgy, mint Amber Heard, hanem úgy mondjuk egy After Eight-et. Nincs senki?
1: Nem. Szerencsére egyik verzióban sincs, vagy hát az első, szerencsére második.
2: Még nem tartotok ott, majd egy jó szép múlva már lehet, hogy...
0: És nincs, hogy mit tudom, hogy meglep téged egy svédasztalos reggelivel valaki otthon?
1: Nincs. Pedig ha valaki, most mondanám, hogy ezért még be is lehet törni, nem azért, ezért ne törjön be senki, de meg nem fogok emiatt szakácsot felvenni nyilván. De jó, azért az úgy ott. Jó. De ezek hiányoznak nekem egyébként egy nyaralás után, tényleg.
0: Te most túl vagy rajta, már tavasszal letudtad, vagy megélted, átélted a nyaralást. Utána volt benned ilyen? Azért te messzire mentél, külföldön voltál, visszatértél. Benned volt az, hogy a csudába is, de ott lennék még?
1: A csudába is, pont így.
2: Pont így, nem tudom kifejezésre.
0: Klasszikus irodalomból idézzünk.
3: A csudába.
1: Így van, csak én vigyázzak mindig a lépcsőn.
0: A galacsinnal, azzal vigyázni kell.
1: Ti is vigyázzatok.
0: De
1: persze, nem, hát azért nyilván bennem volt, persze. Meg hát hazajöttünk, azért az időjárás sem feltétlenül volt olyan, mint kint Mexikóban. Meg hát azért gyönyörű helyeken jártunk, persze. Tehát, hogy azért az úgy, na, mégiscsak hiányzik az embernek.
0: Jó, és ilyenkor próbálod valamivel elütni a dolognak az élét? Tehát mit tudom én, még olyan mexikai italokat kevergetni magadnak itthon, fölvenni a szombrérót, bármi?
1: Nem. Hát figyelj, annyi van, hogy hoztunk, mit tudom én, ilyen mindenféle fűszereket haza például, meg ilyen kis önteteket. Na, azok hogy néha
0: előveszed, igen. Megkönnyezed, igen. Milyen jó volt ott kint.
1: Persze, meg hát azért úgy rendre, tehát azért a gyerekek úgy szokták emlegetni, tehát azért előjönnek nyilván a kinti élmények.
0: De ezek mindig szép emlékek. Oké, de mi, aki előtte vagyunk? Tudunk erre bárhogyan készülni? Tehát nyilván jó helyre fogunk menni, szeretni fogjuk, ahova megyünk, de rá tudunk-e készülni, vagy tudjuk-e azt élvezni, hogy most még nem utána vagyunk, hanem az elején. Velem néha szokott ilyen lenni, hogy ezt így tudatosítom magamban, hogy jó, ez még csak az első nap, de jó lesz.
1: Amúgy a várakozásnak is megvan szerintem a maga öröme, amikor már ott vagy közvetlenül előtte, és amikor már úgy izgatott vagy, már hogy pakolászol, készülsz fejben, tehát szerintem az is egy klassz időszak.
2: Bennem mindig egyébként ilyen kettősség van ezzel kapcsolatban. Tehát maga a macera bennem van, mint feszültség, hogy akkor tényleg, főleg, hogyha mondjuk külföldre mész, ugye a reptéren, hogy minden rendben legyen, hogy ott majd hogy fogsz közlekedni, stb.
0: Ugyanez ilyen tervek. Ugyanez kapcsolatban is elmondható.
1: Hogy fogsz közlekedni? Minden rendben lesz.
0: Tízre teljesen illuminált bicikliseket kell kikerülnöd, amikor bemész a településre.
1: És nem este 10-re, hanem délelőtt 10-re. Ugye?
0: Oké.
2: Okay. Jó, most meg, ugye, most, hogy megyünk Tokajba, ott például meg az, hogy ugye az út, hogy majd 42 fok lesz, amikor elindulunk, mert most tudatosult bennem, hogy ilyen frankó időjárásunk lesz.
1: Lesz tehát, elég bor, hasonló.
2: Igen, meg hogy mikor érünk oda, stb. Tehát, hogy ilyen feszültség azért szokott bennem lenni, meg van bennem ez az izgatottság, amit mondasz, hogy majd ott mit fogunk csinálni, meg én például ilyen nagyon előre tervezős vagyok, tehát, hogy így szeretem tudni, hogy akkor mikor, hova, és azt persze utána változhat, csak azért szeretem tudni, hogy akkor milyen programok lesznek. És akkor...
0: Ő az, aki, hogyha én leheveredek ott a kanapére, és mondjuk szundítanék egyet, akkor az úgy nincsen jól. Tehát
1: ez nem fel, kell, fel menjünk, nem ezt terveztük.
0: 1800 órára ott kell lennünk, az nem tudom én minél. Ismerős a típus. Én pont nem ez vagyok. Én valahogy, amikor elindulok és nyaralok, akkor azt mondom, hogy na itt minden off, mindenki kapcsolva. Történik, aminek történnie kell, sodródok. Nyaralunk, húrá, nyaralunk, nincsen szoba. Oké, nincsen klíma, oké, nincsen étel, oké, megoldjuk, mindent megoldunk.
2: Persze mindent megoldasz, de most azért csak körbenézel az adott helyen.
0: Nincsenek elvárásai, ennyire mentem.
2: Jó, hát ennyiből induljánk ki, hanem valahol máshova, ami szóval van látnivaló.
0: Én mindenhol jól érzem magam, ahol elkísért Jack barátom.
1: Ennyi, onnantól kezdve, minden.
0: Ez hatalmas, figyelj, Péter ír egy üzenetet, jó reggelt. Egyik haverom nyaralása úgy kezdődött, hogy belép a szobába, a tévé, hűtő és a párnán óvszer. Hova jár?
2: Vagy de magára húzta csomagolt az csomagolt óvszer volt, de vagy...
0: Lehet, hogy magára húzta az After Eight-et.
2: Vagy használt óvszer volt, mert
0: tényleg, mi?
2: Magára húzta az After Eight-et.
1: Várjatok, ezt most elmesélem, de ezt meg próbálom valahogy nagyon szofisztikáltan
0: előadni. Majd segítek, kezd úgy. Egy barátommal az történt, hogy...
2: A barátom barátjának a barátjával.
1: Tényleg nem velem történt, mert mint hogy ott voltam. Na, mindegy, elmesélem. Mentünk hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és focistákkal jártunk minden évben így külföldre, utánpótlás focistákkal. Külföldi túrákra mentünk, egyébként zseniálisan jó élmények voltak. Tévésként kísértük őket. És az egyik évben Franciaország volt a helyszín, és megérkeztünk a szállásra, ilyen városszéli, hát ilyen relatíve olcsó. Hát voltak nem annyira bizalomgerjesztő arcok rögtön ott a környékem, és hallottuk a sztorit, miszerint az egyik srác benyitott a szobába, amiről azt gondolta, hogy az az ő szobája. Uh-huh. Hát kiderült, hogy elnézte, tehát, hogy rossz szobába nyitott be, és éppen egy jól megtermett színesbőrű vendégtársunk ott Hát mondjuk úgy, hogy éppen önmagának szerzett örömöket.
0: De ebből hogy kanyarodsz ki?
1: Erre nyitott rá a srác.
0: Elnézést, uram, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, hogy ilyenkor... Ezzel mit kezdesz?
1: További virámcsattogást. Nem tudom egyébként, hogy mit mondasz. Tehát,
0: figyelj, öcsém...
1: Na és így megérkezni egy szállásra. Na, az a nem semmi.
0: Öcsém kísért szintén focistákat. Egy magyar focista, nem nevezem nevén, ismert jó focista egyébként, de nem arról híres, hogy az életet úgy tudja kezelni, meg hogy úgy az életben boldogulna. És elmentek edzőtáborba, azt hiszem Ausztriába vagy Németországba, nem is tudom, és szerencsétlen focistát ki kellett menekíteni a helyi vegyesboltból, mert ott vitatkozott az eladóval, úgyhogy nem beszélt semmilyen nyelvet, mert ő Erzsébet utalvánnyal akarta fizetni a fogyasztását, és nem akarták elfogadni.
2: Ó, Istenem.
1: Mondjuk, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban.
0: Kupon, sisi, please! Use it!
1: Ugye, adások kívül mondjál nevet nekünk, jól légy szívesen.
0: Jó. Hát szóval igen, ilyen sztorikkal is lehet ezt kezelni. Itt azt javasolják, amit Andi mondott, tehát hogyha visszajössz, akkor ne egyből csobbanj vissza a munkába, tehát ez egy jó dolog lehet, illetve ne akarj egyből mindent megoldani. Nem tudom, én az vagyok, aki ha megérkezem, akkor egyből kipakolok, meg a helyre rakok mindent, de itt azt írják, hogy így oszd be a dolgokat minden nap, csak egyet, amit nem akarsz csinálni, és akkor majd szépen fokozatosan. Nem tudom, nem biztos, hogy ebből ilyen rendszert kell csinálni, csak egyszerűen élvezzük a nyaralást, azt kész.
1: Ennyi, szerintem, ha meg hazaérsz a nyaralásba, akkor indulj el rögtön egy másodikra, az a legjobb módszer.
3: Forrás Rádió. Nyáron is mindig

0: rockzene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Világháborús páncéltörőgránát került elő a Baráthegyi Majorságban. Módosult az ügyfélfogadási rend a Tatai járási hivatalnál, erdőtűz pusztít Hollandiában. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Második világháborús páncéltörőgránát került elő tanösvényfejlesztési munkálatok közben Miskolcon a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi

0: majorságában hétfőn, közölte a civil szervezet elnöke az MTI-vel. Jakubinyi László közleménye szerint az erdei útszakasz építése során egy munkagép fordított ki a földből egy robbanó testnek látszó tárgyat. A helyszínre érkező járőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatát. A tűzszerész szakemberek megállapították, hogy a földből előkerült eszköz egy második világháborús német páncéltörő gránát, amelyet biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Ezt követően műszerekkel a környező területet is átvizsgálták, hogy a majorság biztonságosan működhessen tovább. A hőségriasztás időtartama alatt a Tatai Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatán, kormányablak hatóság és gyámügyi osztály, foglalkoztatási osztály módosult az ügyfélfogadási rend. Augusztus 7-éig az ügyfélszolgálatok a szokásos ügyfélfogadási napokon 11 óráig tartanak nyitva, közölte Tata Város a honlapján. Tűzütött ki egy erdős területen Hollandia keleti részén, nem messze a német határtól, közölték a holland katasztrófavédelmi szolgálatok hétfőn. A Dutch News című angol nyelvű holland napilap beszámolója szerint a lángok a hollandiai Limburg tartományban található Ostrum melletti természetvédelmi területen csaptak fel. A Venlo és Nijmegen városok közötti erdős területen egy kempinget a rossz levegőminőség miatt kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoztak. A tűzoltók tűzvédelmi gátat hoztak létre az erdőben, a holland hadsereg pedig egy tűzoltó helikoptert vetett be. A hatóságok nem jelentettek sérülést vagy kárt, a tűz oka jelenleg ismeretlen. Szombaton rendezik meg a 7. Szent Donát napi baji bornapokat, a program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Baj község borának díjait, majd koncertet ad az MH Klapka György első páncélos dandárzenekar, 19 órától pedig az Eszterházi Kispincénél a Schwab gondoskodik majd a jó hangulatról, a program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma az előrejelzések szerint napos, csapadékmentes idő lesz. Hőségre kell készülni ismét, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen, I és Rossz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Mosolygos reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt már a harmadik óra, amit szépen megkezdünk vidáman. Hello. Azért is vagyunk vidámak, mert hogy minden rendben, például az utakon ezúttal nincsen komolyabb fennakadás. Az M1-esen mondjuk az a tegnapi, az kitett körülbelül egy hétnyi adagot. Azt nézem, hogy azért Tata környék között jelentős a forgalom, környén belül is látszik a reggeli csúcs hatása, Komárom térsége egészen nyugisnak tűnik, Esztergom is, Dorog is, Tatabánya is, úgyhogy összességében rend van, az szokásos herceghalom környéki torlódás már szinte szót sem érdemel.
3: A napocska mosolyog, 28 fok van, most 38 lesz. Egyébként a minimum, amire leesik a hőmérséklet éjszaka, az 23 lesz, tehát az sem mondható túlságosan hidegnek. Egyébként most már adnak némi esélyt arra, hogy pénteken lesz csapadék, de erre én még nem vennék mérget.
2: Igen, tegnap egy icipicike volt itt Tatabányán belül, ezt azért tapasztaltuk, meg itt hallgatók is megerősítették, de azért ennél sokkal több kellene. Na, ebben az órában mi vár ránk? Hát például azt az ötletet járjuk körbe, és ez tényleg egyébként
3: zseniális.
2: Előkerült, viszont aztán a Jeruzsálemi Kerületi Bíróság ideiglenes végzéssel felfüggesztette, miszerint krokodilokkal őriznének rabokat.
3: Szerintem az egyik legnagyobb ötlet a világon, tehát végre valami olyan, amitől tényleg az összes rab elijed. Szerintem, hogyha krokodilok vesznek körül, vagy aligátorok, tegyük azt, akkor nem fogsz szökést tervelni, vagy kitalálni, és még hozzátenném, hogy éhes krokodilokkal venném körbe a rabokat.
2: Na jó, de akkor lehet, hogy megpróbálnának valahogy úgy elszökni, hogy azért őket kikerüld. Nyilván, hát azért nem próbálsz meg átúszni krokodilok között.
3: Hát de hogy próbálnád, tehát van bármi terved egy ilyen szökésre? Hát
2: repülni,
3: hogy
2: levegőben.
3: Jó, de olyat nyilván nem tudsz. És egyébként nem csak a krokodilok vagy az aligátorok jók erre, hanem lehet másfajta állatokat is bevetni különböző helyzetekben.
2: Milyen állatokat vett, a rozsomákot például?
3: Akár, de ezt majd szerintem kitárgyaljuk. Szerintem, hogyha skorpiókkal veszel valakit körül, akkor sem biztos, hogy ott nagyon nyúlkálnak. Nekem még eszembe jut, hogy amikor akarod, hogy a gyereked mondjuk ne kerüljön veszélybe, tehát ne nyúljon be a konnektorba, akkor mondjuk levéded a konnektort egy kobrával. De vannak ötletek?
2: Fú, figyelj, patkányok, én akkor sem mennék, inkább bennmaradnék be.
3: Tehát, hogyha körbe vesznek patkányokkal, akkor ott tartalak?
2: Igen, én tartalom a patkányoktól. Fú, szerintem, még mondják, hogy egyébként okos állat, meg mit tudom én, de
3: állítólag ragaszkodó szeret.
2: Nem tudom, én nem szeretem. Tehát, hogy köszönöm szépen, én nem. Valahogy.
3: Na jó, figyelj, nem. Ezt majd alaposan megbeszéljük, mert szerintem nem kellene annyira elvetni ezt az ötletet, mint amennyire itt elvetették. Igen, arra gondoltak, hogy az ilyen állatvédelmi szempontból nem praktikus, meg nem jó megoldás, de használnak állatot meg annyi dologra, főleg ugye a bűnüldözésben ott vannak a drogkereső kutyák is, tehát hogy szerintem akkor már lehetne ezen a fronton is alkalmazni a rendőrségnek ezeket a lehetőségeket.
2: Sőt, a kutyás járőröket felválthatnák, a krokodilos járőrök, nem? Mennyire
3: nekem
2: szép
3: bejönne.
2: Lenne?
3: Nekem nagyon bejönne, de ezt majd megbeszéljük meg.
2: Csak nem férve a szolgálati autóba.
3: Hát most még, de akkor majd vesznek kombikat, vagy nem tudom.
2: Jó nagy kombik kellenének, igen, vagy buszok.
3: Hát vagy kilóg a farok. De szerintem az teljesen belefér. Na, de ezt majd megbeszéljük, rendőrök, nyugodtan jelentkezzetek. Illetve jön a csörbökös rovatunk, ezzel megyünk tovább először, ugyanis kedv van, és nekem valami nagyon böki a csőrömet tegnap óta, elmesélem majd. Belenyúltak a nyaralásomba, de majd elmondom a részleteket.
2: Ajajaj, de ez nem az enyingi lesz.
3: Nem, ez a nyaralásunk. Tehát most az egy ilyen hétvégézés volt, most a jövő heti nyaralásról beszélek majd.
2: Hát én, jó, azért nem lehet egy sima nyaralás annyira exkluzív, mint egy enyingi hétvége. Hát a nincsen, temető mellett.
3: Ennyi pénzünk nincsen, hogy ezt egy hétre biztosítsuk, úgyhogy most nem megyünk majd ennyire jó helyre.
2: Ja, értem, de ez volt csak a demo verzió volt igazából.
3: Igen, elmentünk egy kicsit luxizni, és ennyi után most jön majd a nyaralás.
2: Értem. Na, jó van. A következő órában egyébként vendégeink is lesznek. A tatabányai utánpótlás foci kerül majd terítékre, úgyhogy a sport, ott fogjuk majd körbejárni, meg az utánpótlás nevelésnek a kérdéseit. Ezügyben egyébként Nagy Rihárd és Garami Dániel lesznek majd a segítségünkre, úgyhogy Ricsit és Danit várjuk majd 9 után, addig pedig akkor körbejárjuk a krokodilokat, meg persze először az is kiderül, hogy vajon mi miatt fog Ádi háborogni, ha van útinfótok, vagy bármi egyéb üzenetetek, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk még mindig 0620 978
3: 9785.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Aires!

0: gyorsabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
1: Hello, Alfa.
2: My name is Izsuka Makavi Voli.
3: You find me.
0: Mindig a legmenőbb slágerekkel.

stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így...

0: Rácz Gergő és Orsovai Reni, ez a mind a tiéd lehet. Na, és akkor az Ádi összes bosszankodása mind a miénk lehet, mert hogy jön egyébként a mi böki a csőrünket rovat.
1: Igen, engedjétek meg, hogy kiengedjem, ami bennem van. De, mielőtt belevágok, hadd kérdezzek tőletek, hiszen szerintem ennyire már bőven ismertek. Most a nyaralásunkról fogok mesélni nektek, ami az éves nyaralásunk, ez általában egy ilyen 5-6 napos kis száz. Jó, nem annyira... Tehát nem vagyunk annyira tehetősek, hogy megengedhessünk magunknak 5 napot ennyi ingen. Tehát ez egy kicsit olcsóbb, ez egy másik helyszín lesz, de a hasonló a luxus körülmények között lévő Tapolcát fogjuk meglátogatni a jövő héten. Tehát mi oda megyünk nyaralni. Mi az, amit ha a szálláshelyem közöl velem a nyaralásunk előtt, akkor én teljesen megbolondulok. Tehát mi az, amit én igazán szeretek csinálni a nyaralás alatt?
0: Hát nem tudom, tehát esetleg fellép a Tapolcai Madonna? Ne. Gondolok.
1: Attól nem lenne bajom, szerintem attól nem. Hát most érted, Max, nem hallgatom meg, vagy nem vagyok ott. Az anélkül el vagyok.
0: Igen. Várjál, de mi
1: tudom, amit, kire gondoltál,
0: amit közöltek veled, és ettől te teljesen kibuktál?
1: Igen, tehát mi történhet, ami nekem felidegesíti az agyamat mondjuk egy héttel a nyaralásunk előtt, amit úgy mondjuk egy éve várok. Tehát nekünk ez egy jó időszak, mi ezt nagyon szeretjük.
2: Hát figyelj, mondjuk... Bezárt a wellness részben.
0: Igen, ugyanez jutott
2: nem lehet
0: eszembe nekem is. Így van, tehát hogy nincs vagy szauna, vagy medencét lezártak, vagy ilyenek.
1: Biztos, na kapaszkodj!
0: Nekem ezt húzná fel az agyamat.
1: Közel egy éve megvan a szállás. Minden. Tegnap jön az e-mail, és én nem hiszem el. Kedves vendégünk! Szeretnénk tájékoztatni egy átmeneti változásról wellness részlegünk működésével kapcsolatban. Itt már éreztem, hogy...
0: Vélhetően nem egy pozitív hír.
1: Figyelj! A magyar energiahálózatot érő fokozott terhelés miatt úgy döntöttünk, hogy a mai naptól kezdődően az összes szaunánk működését átmenetileg szüneteltetjük. Mit jelent ez ön számára? Na, tehát, hogy mit jelent? Ott belecseszik a nyaralásomat. Igen, és akkor várjál. Megértésüket és együttműködésüket hálásan köszönjük. Na meg a jó nénikéteket.
0: Hát egyébként valahol azért érthető, ha belegondolsz.
1: Nem, sehol nem érthető. Elmondom, hogy sehol nem érthető. És ez a mondat a végén, hogy ezért megértését és együttműködését hálásan köszönjük, ez az egészben a legbosszantóbb meg, hogy őszintén elnézést kérünk, és ide beleírek, felelős szolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a hazai energiabiztonság és a fenntarthatóság mellett. Ne az én zsebemből legyenek elkötelezettek, de most teljesen komolyan, tehát értem én, spórolni kell, megtakarítás kell, elfogadom, teljesen igaz, mi is vigyázunk, nem járatjuk fölöslegesen a klímát, sőt, kevesebbet járatjuk bőven, és odafigyelünk, és mi is beletesszük, amit bele tudunk ebbe a megtakarításba. De én itt pénzért veszek egy szolgáltatást. Ők az én zsebemből jótékonykodnak. De azt mondják, hogy mi felelősek vagyunk, ezért a te zsebedből most kiveszünk pénzt és átrakjuk oda. Na meg a nénikéjüket.
0: Nézd, Ádi, tehát, hogy ugyanúgy, tehát, hogy megkaphatod a szauna élményt, mert hogyha spórolnak a klímával is, akkor a szobában ülve ugyanúgy akkor... le fogsz izzadni, de nem, mint a szaunában tennéd.
1: Ilyen a világon nincsen, akkor spóroljanak ők. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná a wellness szálloda, hogy akkor most nem főzünk ebédet, nem lesz kaja, mert hogy mi felelősek vagyunk. Értem, de akkor ne vegyék el a pénzem, vagy akkor mondják azt is elfogadom, akkor mondják azt, hogy nincsen szauna, ne haragudj, és ennyivel olcsóbb.
2: Egyébként ja, igen, én is azt kompenzáció kellene.
1: De most az én zsebemből jótékonykodnak.
0: Igen, tehát én is igen. Azt gondolom, hogy egyébként ez egy, én ezt nem ítélem el, tehát hogy nyilván mit tud egy, tehát ez a fajta kiadás az, ami úgymond tényleg ilyen luxi kiadás, tehát hogyha valahol lehet spórolni az energiaválságban, akkor ez pont ez. Tehát én ezt aláírom, de akkor tényleg az lenne, én is azt gondolom a fair, ha azt mondanák, hogy akkor viszont adunk, mit tudom én, 10% kedvezményt a szállásnak a díjából.
1: Igen, én azért választottam a nyaraló helyet, mert van szauna, meg van wellness. Én ezért fizetek nekik pénzt, ami egyébként visszatéríthetetlen, tehát hogy ez már felebe van fizetve, és nem kaphatom vissza. Ha ők ezt, amiért én azt választottam, nem teljesítik, akkor ne azt mondják, hogy mi felelősek vagyunk, én vagyok felelős, az én pénzemmel rendelkeznek. Ilyet nem lehet csinálni.
2: És írtál nekik egyébként?
1: Persze, mert én lehet. Írtam.
2: Na, mert én azért megírtam volna ezt, hogy te megérted azt, hogy energiaválság van, és hogy ez nekik...
1: De én ezért megyek oda.
2: Ezt behozzák, de hogy te ezért mész oda, akkor kompenzáljanak érte.
0: Igen, tehát, kértél hogy... kedvezményt, vagy valamit?
1: Én visszaírtam, hogy akkor most A, vagy utalják vissza a pénzt, B, vagy jóval csökkentsék az összeget, de hogy ilyen a világon nincsen, hogy én veszek egy szolgáltatást, és ők azt mondják, hogy az onnantól nincs, és senki ne értse félre. Nem azt mondom, hogy pazaroljuk az energiát, nem, teljesen egyetértek a korlátozásokkal. De ne az én zsebemből jótékonykodjon más.
0: Hát igen, de most értetted.
1: Nekik ez milyen áldozat? Neki, ő milyen áldozatot hoz ezzel? Semmit.
0: Hát oké, de most belegondolsz, egy wellness szálloda csak úgymond a vendégek bőrén tud spórolni. Tehát ott minden olyan szolgáltatás az azt titeket érint.
1: Akkor ne spóroljon,
2: de akkor adjon, érte, adjon kedvezményt.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy
2: mert akkor
0: fel.
2: Konkrétan az az összeg, amiért elkérik azt a pénzt, a wellnessért elkérnek pontosan. Egy bizonyos összeget, az ugye nincs.
0: Igen.
2: Tehát, hogy nekik sem kell fizetniük érte.
1: Pontosan.
2: Tehát akkor azt az összeget, azt vonják le az árából, mert hát nyilván azért választja az ember azt a helyet, hogy szeretne wellnessálni.
1: Pontosan. Vagy akkor tegyük azt, költsenek az én általam befizetett pénzből arra, hogy javítsák meg a Dunát, és akkor legyen hamarabb
0: elromlott.
1: De hogy igen, tehát ilyen Dunajavításra. Egyébként most láttam is tök jó hír, hogy még nem állították le teljesen, tehát most írta ki a miniszterelnök, hogy nagyon közel voltak hozzá, hogy teljes leállítás lesz, de nem állították le, mert hogy a Duna vízszint még nem volt annyira a határon.
2: Egy még működik.
1: Igen, és értem én, hogy tényleg nagy a baj, és tegyünk meg mindent, de itt egy szolgáltatásért fizetek nekik, és ők úgy állítják be, hogy ők mennyire jót tesznek a világgal, de igazából az én zsebemből Janik. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik. És azt írtam be itt témának, hogy így az apróbetűs részek azok, amik bökik a csőrömet. Hát, hogyha belegondolsz, a koncertnél is ott van, hogy a változtatás jogát fenntartjuk, ott van kisbetűvel. Most gondolj bele, hogy te veszel egy Michael Jackson koncertre jegyet, és akkor ők megváltoztatják, és ott van Jamie. És akkor ő játszod. Vagy mit tudom én, veszel egy Ricky Martin koncertjegyet, de nekik nem volt annyi bevételük, változtatási jogát fenntartjuk, és Chris Rudy van a színpadon.
0: Vagy a Fiesta.
1: Vagy a Fiesta. Igen. De az még jobb. De hogy...
2: Ma maradjunk a stílusnál legalább.
1: Így.
0: Így azért mondom, hogy akkor
2: a azért mondom, stíli. Igen, hogy legalább a stílus maradjon.
0: Ha van alakult telepi Ricky Martin.
1: De most teljesen komolyan, tehát ez a szituáció, hogy meddig mehetnek el abban, hogy a te pénztárcáddal játszanak, meg variálnak, meg módosítanak, és egy normális cég ilyenkor azt lépi meg, hogy akkor mit tudom én, ott a lehetőség, hogy te még visszaváltsd a jegyet. Vagy beleírod a levélbe a bocsánatkérés mellé, hogyha ez neked gondot jelent, vagy így kompenzáljuk, elfogadod-e, tehát valami lehetőséget azért adnak. Itt most az van, hogy ők a menők, mert hogy ők tesznek jót a világért, de igazából nekik egy fillérükbe nem kerül.
2: Hát meg
1: és
2: nem
1: ez az éves nyaralásom.
2: Igen, meg nem adtak lehetőséget arra, hogy változtass rajta. Mert akkor felajánlhatták volna azt, hogy ha ezzel neked problémád van, akkor visszautalják az összeget, és akkor mit mennyi máshova, ahol működik az auna.
1: Igen, és még akkor is nehéz helyzetbe hoztak, de azt még el tudom fogadni. Azért hoztak nehéz helyzetbe, mert mi nem véletlenül foglaltuk ezt le egy éve, mert akkor jóval olcsóbb volt, és azért választottuk ezt, mert hogy mi erre készültünk, és hogyha visszautalják, akkor jövő hétre nyaralást kell szervezni, és ennyire már nincs pénzünk.
0: Ennyi, vagy legalább írták volna azt, hogy oké, rendben, akkor nem lesz szauna, de legalább fellép cserébe a Tóth Gabi.
1: csak beosztod a tapolcai rémet.
0: A tapolcai Madonna.
1: Bocsánat, a Madonna. Szóval, hogy...
2: Kinek mi?
1: Értem ugye? Én, vigyázzuk a földet, de hogy szerintem ez, amikor én nagy lelkűsködöm, úgy, hogy nekem a semmibe nem kerül, tehát a te zsebedből veszem el a pénzt, és azt mondom, hogy én mekkora huszár vagyok, ez nekem nagyon durván visszataszító.
0: Értem. Jó, hát...
1: Értitek?
0: Én úgy értem, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy indítsunk egy petíciót, kapjon kedvezményt a Rédlő család a nyaralásból, ezt így elindítjuk. Ezúttal, ha csatlakoznátok, írjatok.
1: Vagy begyújtok.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
5: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
6: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Romeo vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
7: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
6: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy újabb sláger, aminek nem gondolták túl a dalszövegét. Hát nem is kell. Nem hát ez csak ennyit kiabálni, nem? Hogy together!
1: És mi is együtt vagyunk, itt van Andi is, meg Roland is, meg én az Ádi. Itt jönnek az ötletek, és egyébként én kompromisszumkész vagyok ezzel a sauna szeánszommal kapcsolatban. Andi is mondott tök jót. Mert ugye azon gondolkoztunk, hogy a hotel, ami lekapcsolja a wellness hotel a szaunát, amikor én ott vagyok, az nem teljesen korrekt, hogyha ezt így a nyaralás előtt egy héttel bejelenti. És én mondtam, hogy simán lenne az, hogy van ott három szauna, hogy akkor mondjuk egy működjön, vagy Andi mondta, hogy lehetne ilyen ablak, amikor mondjuk két óráig megy a dolog. Mm-hmm. Szóval vannak itt javaslataink.
0: Igen, igen, igen. Egyébként figyelj, jöttek itt még üzenetek. Még a nyaralós témához. Egyiptom szálloda, recepciópult, nagy befőttes üveg tele viagrával. Ez kicsit meglepő volt.
1: Komolyan?
0: Hát nem tudom, hát itt ez.
1: És honnan tudta, hogy az?
0: Na ugye, na ez, látod?
1: Nem lehet, hogy csak kiszedték a kékeket
2: lehet,
1: az M&M's-ből?
2: Lehet, rá volt
0: írva. Lehet, hogy cukorka volt.
2: A kékek, mi van kék az M&M's-ből?
1: Ha mit tudom én?
2: Ja, van, igen.
0: Tényleg van?
2: Tényleg van.
0: Hát azért azt szerintem nem úgy néz ki.
1: Vagy akkor mit eszegettem én a múltkor ez az egész nyaralás alatt?
0: Tisztázzuk már. Nem volt semmi hatás sem még szerint.
1: És akkor azt úgy bárki vehet, hát ez tök drága állítólag.
0: De hát, azt mondjam. Igen, na várjál, krokodilos téma, mert hogy krokodilos téma jön. Ehhez is van hozzászólás. Ha a szárazföldön hátulról mész a krokodil felé, nem vesz észre. Rádobsz egy rongyot a szemére, és a száját leszorítod és bekötöd. Harapni van ereje, de kinyitni így nem tudja. Legalábbis a természetfilmekben így csinálják.
2: Jó,
0: és
2: mi az, hogy harapni van ereje, de kinyitni nem tudja?
0: Mert nem tud, belekötöd a száját, és akkor hát tud, nem tudom.
2: Tehát, de érted, tehát nincs...
0: Veled még pasi nem csinált ilyet.
1: Igen, ez egy ilyen impotens kroki.
0: Tehát, hogy impotens, hát...
1: Tudna ő még, meg akar, na, vagy akarna ő még, de nem tud.
0: Ja, hát igen, igen. Tehát a szándék megvan, hát, tudod.
1: Igen. De minden esetre, hogyha van ott hat, akkor ezzel nem...
0: Tudja tolni már nem, ez az a kategória férfiak, már lefordítom neked.
1: Tehát, hogyha van ott körülötted hat krokodil, akkor ez most egyre ráugrasz egy textillel, gratulálok, hajrá. Ez olyan, mint hogy a cápát üsdorron, és akkor nem esz meg.
2: Ja.
0: Hát tehát, ez hogy... a büszkén halsz meg.
1: Uh-huh. Na, mert hogy az a hírünk, és ez nekem annyira tetszik maga a sztori is, és nem értek egyet az ottani tilalmakkal, hogy krokodilokkal akartak. Igen, krokodilokkal
2: gondoltam,
1: akartak
2: igen.
1: Őrizni a rabokat Izraelben, és hát az állatvédők megint, akik közbeavatkoztak, a Hadd éljenek az állatok nevű állatvédő szervezetük, azt mondták, hogy ez nem lehet megoldás, mert a krokodilok nem fegyverek, nem büntető eszközök, és nem politikai kampány kellékei. Pedig szerintem brilliáns krokodilokkal őriztetni rabokat.
0: Azért, ha belegondoltok, tehát nem a rabokért aggódtak, nem az emberi szervezetek léptek akcióba.
2: Én értem. Tehát, hogy...
1: De nem áll, és itt van Itamar Ben-Gvir, akiről ugye mindenki tudja, hogy izraeli nemzetbiztonsági miniszter, és ő azt mondta, hogy ki van akadva az igazságszolgáltatás, megint a terroristák oldalára áll, mert hogy ő felkészült, és ezt nyilatkozta, idézem, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett, a korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz, tehát, hogy ők felmérték, hogy mitől fél a terrorista? Mitől? A krokodiltól.
0: Hát bajok, krokodiltól
2: hát egyébként,
0: fél.
2: Ha cápákat raknának be, szerintem attól is félnének. De egyébként jó, oké, tegyük fel, hogy ez egy jó ötlet. Ha a krokodiloknak nem esik bántodásuk, ha nem egy ilyen kis, nem tudom milyen kis árokba vannak belekényszerítve, hanem van területük, ahol tudnak rendesen mozgolódni, akkor azt gondolom, hogy oké, csinálják.
1: És ha valaki szökni akar, akkor jutifalit kap a kroki. Tehát ez szerint tök jó, és akkor itt az
2: hát
1: utolsó mondat,
2: az, hogy...
1: ami igazolja azt, amit mondtál, mert hogy itt a Negev sivatagban fekvő keciót börtön körül, már ki is ásták a vizesárkot, tehát az már ott is van, ahova raknák a krokodilokat, és egyébként a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Nukba nevű elitkommandójának a terroristáit tartják ott, tehát igencsak veszélyes embereket tartanak ott, és annyi az egész netz, hogy a krokodilt oda kell szállítani, de hát ezt már csak kibírja állatkertbe, és visznek krokit.
2: De egyébként meg most ne haragudjatok, de mondjuk szerintem más technikákkal is lehetne mondjuk őket visszafogni. Ha most áramot vezetnek a kerítésbe, nem így gondoltam, de szóval, hogy a kerítésbe, akkor a kerítésen kívül még raknak fel ilyen tudjátok, ilyen cölöpöket, amik ugye így ki vannak hegyezve például, amin nem tudnak úgy át. Tehát, hogy annyiféle módszer van arra, hogy megállítsad őket, tehát miért pont az állatokkal
0: de
2: kell?
0: Nem, azért Adi milyen kreatív ezen a téren, látod? Szóval... Picsit nekem gyanús.
2: Sok filmet nézd.
1: Szadomazó tippek.
0: Tényleg kellene ilyen
1: Andival.
0: Szadomazó percek. Legyen egy új rovat.
1: De nem, mert a terrorista köztudott, hogy nem fél az áramtól és a cölöptől. De fél a krokodiltól. Tehát, hogy emögött kutatás van.
0: Nekem lenne még ötletem. Hát mi az, amitől minden férfi fél? A fogorvos. Fogorvosokkal rakjuk körbe azt a börtönt.
1: Ja, és ezért fogorvosok körbe, és akkor muszáj beülnöd a székébe, hogyha szöknél?
0: Így van. Ha szökni próbálsz, akkor elkap, és...
1: Mennyire vagy biztos?
0: Töm, de ez így...
1: Mennyire vagy biztos, hogy ez...
2: Hát lehet, attól is félnének páran.
0: Az bőriben már lehet hozzászoktak, inkább gyökérkezel.
1: Mennyire vagy biztos abban, hogy az elit kommandósoknak van foguk? Tehát, biztos, itt azért biztos, hogy lenne, aki ezt megúszta.
0: Ez nem Mónika showcasting.
1: De egyébként szerintem a krokodil még nem elég, mert hogy
2: hát vagy érzéstelenítés nélkül berak nekik implantátumot akkor, ha nincs foguk.
0: Te kemény vagy.
2: Mindenre van megoldás.
0: Ha kírozni kell.
2: Kírozni kell, mindenre van megoldás.
0: Ha szadista tippeket kérnétek, csak Andi. Jó? Tényleg.
1: Anarchista Andi kínzó percei a Forrás Rádióban.
0: Anarchista Andi.
1: De szerintem a krokodil nem elég, tehát kérem még egy kör oroszlánokból, tehát hogy itt több állatot is, és hogyha azon túljutsz, akkor még a mérges pókok és skorpiók. Tehát hogy legyen többféle állattal körbevéve a dolog. Szerintem zseniális a megoldás, és azért is gondolom, hogy jó, mert hogyha belegondolsz, a rendőrség alapból ugye használja az állatokat. Tehát hogy a drogkereső kutya is ott van, meg a rendőrkutya is, és egyébként nincsen vele semmi gondunk. Akkor miért ne lehetne nem csak a nyomozásban jelen a kutya, mint állat, hanem akár így a börtönben, mint biztonsági őr.
0: Igen, vagy esetleg a raboknak az ideges, mérges exei. Uh-huh, őket is körbe lehetne is állítani, igen. Lehet, hogy inkább benn maradnának.
2: Lehet. Nem, mondom, tehát, hogy nincs ezzel probléma, hogyha a krokodilok megfelelően el vannak látva.
1: Tehát, és pontosan, hogy... csak egy kicsit kell őket ilyesre hagyni, hogy azért legyen kedvük, hogyha támadnak. Szűcs István írja, sziasztok, én két dologtól fosok, a pókoktól és a tejtől. Tehát, hogy tulajdonképpen őt ezzel a kettővel lehet bentartani egy börtönben. Igen, mert lehetséges, hogy már nem menne ki, hogyha mindenféle gondjai volnának
2: egy a bemüködése. Egy teljel árok kell akkor neki.
0: Igen, várjál, a krokodil harapása erős, de a szája kinyitásához nem kell annyi izom, itt még az előző, és jött egy hozzászólás még az egyiptomi szállodás viagrás befőttes üvegekhez is, a tabletta 10-esével olcsóbb. Ezt így neked áldíz, jó zárójeles megjegyzésként.
2: Köszönjük.
0: Hogy abból a kedvezményből, amit esetleg majd kapsz a szállodától, hát számolt ki, hogy mennyi jön neki. Ez a mai matematika feladványunk.
1: Jó, de mennyi a szavatossága? Tehát a 10-et el is kell használni?
0: Ja, értem, hát...
1: Majd megfelezünk?
0: Az még egy évet csak kibír.
1: Jó, közben nézegetem, hogy mit szólnak itt ez az ötlethez. Szerintem a legtöbben dicsérik a megoldást, és egyébként szerintem más helyeken is be lehetne vetni. Tehát, hogy szerintem bőven olcsóbb, mint mondjuk alkalmazni embereket. Ugye vannak a bankokban az úgynevezett biztonsági őrök, akiknek nem lehet fegyverük, és egyébként szerintem úgy tényleges visszataszító ereje nincsen annak, hogyha egy ilyen nyugdíjas szekuritis ott áll a bankban. Tehát őt is lehetne szerintem helyettesíteni akár valamilyen állattal.
2: Azt hittem, a krokodillal akarod őt is helyettesíteni. De milyen állattal helyettesíted? Oroszlánnal?
0: Hegyi vagy mi?
2: Ja, vagy egy oroszlán?
1: Hát mondjuk egy kígyó.
0: Nem, hát az túl veszélyes.
1: Nem kell kint legyen. A kígyót egy piros gombbal el tudod indítani, hogyha éppen látod, hogy veszély van.
2: És akkor jó, de a kígyó, érted, nem fogja tudni eldönteni, hogy ki a veszélyes, meg ki nem.
1: Ezt hívják járulékos veszteségnek.
2: Járulékos veszteség. És aláíratnak mindenkivel a bankban egy ilyen papírt, hogy tudod,
0: saját felelősségre lépsz be, igen. Női bankrablók ellen esetleg az egér is. Lehet, hogy elég lenne.
1: Teljesen jó. A vidéki hölgyektől halljuk, hogy nem jó, hogy a férfi egész nap a kocsmában van. Tehát például lehetne a kocsmát is őrizni kívülről valamilyen állattal.
2: Medvével.
1: Az jó.
0: Hát Erdélyben mondjuk adekvát.
1: Na. Az teljesen jó, az is megoldás. Vagy ha berakod otthon a széfedbe a tarantulát, akkor nem biztos, hogy kirabolnak.
2: Hát akkor én sem nyúlok bele.
0: De így tud spórolni, látod, hogy nem nyugsz a pénzhez.
1: De most tényleg ez árt bármilyen formában az állatnak? Szerintem nem, hogyha jól tartják.
2: Hát ha jól tartják, akkor nem. De hát, na. Tehát vannak azért itt aggályok, szerintem.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy a krokikat nagyon kényelmesen tudnának élni.
1: Vagy például tegyük azt, kiszúrja a drogkereső kutya azt, hogy nálad van valami a reptéren, akkor dobhasson rád ott az ellenőr egy polipot.
0: Polipot? Miért pont egy polipot? Nem
2: az
0: bánt,
2: arcodra.
0: Nem?
1: Vagy küldjön rád
2: egy... azért nem tudom, mert azért meg tud szorítani
1: biztos,
2: annyira szerintem.
1: És akkor legyenek mondjuk drogkereső rákok is.
0: Hogyan alakítja ki a bőröndödet? Ugye, akkor
1: ki tudja, van egy csomó állatunk, ami tök hasznos, és nem használjuk ki. Ugye a szarvasgombát kereső disznó is milyen jó szaglással bír. Lehet, hogy sokkal hamarabb találna meg valamit, vagy sokkal jobban őrizne téged egy vatkan, mint mondjuk Géza, aki a 16. műszakját nyomja.
0: Na, ez lehet. Na jó, hát a további kreatív tippekért egészen bátran írjatok. Én nekem egyébként csak egyetlen egy ilyen, hát látszik azért már a marketing, már a reklámban gondolkozom, hogy meg lehetne hirdetni ezt a börtönt. tudod, hogy mi vár a rabokra, és akkor a szlogen az már így az én fejemben össze is állt, úgyhogy erre az órára akkor szerintem ezzel búcsúzunk, hát hogy bent Broki, kint Kroki.
3: Illyés Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zéden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a lejárt személyi igazolványok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány, tervezett áramszünet várható Oroszlányban, új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A lejárt könyvformátumú személyi igazolványok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel, jelezve egy parlamenti módosítás után az év végéig bizonyos ügyekben még használhatók lesznek ezek az okmányok. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetre tekintettel az országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi. Kiemelték, az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kérte, az érintettek gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án csütörtökön 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A szolgáltatás szünetelésére hálózatkarbantartás miatt van szükség, a szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat, részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. Ismét mesével és közös élményekkel várják a családokat az esztergomi Mesekuckó játszótéren augusztus 8

0: 18 órai kezdett el, ezúttal a Csillangó meseműhely előadásában a Vízi Tündér Lánya című mese elevenedik meg egy hangulatos családi mese délután keretében. A szabadtéri program a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kellemes kikapcsolódást kínál, eső esetén a rendezvényt a Herisel József Városi Könyvtárban tartják meg. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó. Az augusztus 2. felében induló Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint 10 év után visszatér Borsa Miklós, írt a közleményében a Duna Média Szolgáltató ZRT sajtó és marketing irodája. A naponta több alkalommal élőben jelentkező Híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak. Az új képernyősök teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános.
1: Időjárás.
0: Ma az előrejelzések szerint napos, csapadékmentes idő lesz. Hőségre kell készülni ismét, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I és Roland.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, 9 óra, 3 perc, ez már a műsor utolsó órája, és hát ahogy ígértük, a sport játsza a főszerepet ebben az órában, legalábbis az óra első felében. Mindenféleképpen leginkább ugye futballra koncentrálunk, és hát a tatabányai futballra, azon belül is pedig az utánpótlás nevelésre. Akik itt vannak velünk a stúdióban, Nagy Rihárd, a TSC labdarúgó tehetségközpont szakmai igazgatója, illetve dr. Garami Dániel, a TSC utánpótlás, labdarúgó utánpótlás operatív vezetője.
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, így egy lendülettel a titulusokat.
4: Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok, srácok. Na hát induljunk az aktualitásokkal, mert itt mondtátok, hogy azért locsolásból jöttök. Ugye? Ez most egy olyan dolog, akkor Dani, ez egy ilyen operatívabb dolog, úgyhogy téged kérdezlek. Hát ugye a mostani vízhelyzetben, most így a vízgazdálkodás az különösen előtérbe került. Láttam, hogy posztoltatok is róla, hogy azért itt tartálykocsik segítségével sikerül ezt megoldani?
5: Így van, mi is próbálunk alkalmazkodni a sajnálatos módon kialakult helyzet. Úgyhogy a vértesi erőműből lajtos kocsival szállítjuk a vizet a két élőfüves pályánkról, a locsolást így tudjuk megoldani, hogy ne használjunk ivóvizet. Úgyhogy tegnap is 10:30-ig a létesítményüzemeltetés munkatársaival, vállalkozókkal, szakemberekkel dolgoztunk azon, hogy a városi tulajdonban lévő pályákat meg tudjuk óvni, és továbbra is edzés lehetőséget és mérkőzés lehetőséget tudjunk biztosítani csapataink számára.
2: Ugye ezek azok a kérdések, amiket lehet, hogy így laikusként sokszor az ember nem is gondolna, de azért azt gondolom, hogy a számotokra mindig ilyen ad-hoc helyzetet teremt, ugye, akár most ez a vízhiány, meg ugye a hőség a másik ilyen.
5: Így van, próbálunk mind a kettő ellen védekezni, itt a csapatainak az edzését is átszerveztük a héten a nagy hőségre való tekintettel, tehát általában egy edzés van, és most igyekszünk minden nap több csapatunkat levinni például a Gyémántfürdőbe, hogy strandolni tudjanak a gyerekek, tehát együtt legyünk, mégis a kohézió kialakuljon, de figyelemmel legyünk arra, hogy nehogy esetleg valaki rosszul legyen, vagy bármilyen probléma adódjon.
3: Egyébként lehetne ilyen erőnléti edző program, hogy a vizet áthordani vödörben.
5: Igen, azt reméljük, hogy a héten megszűnik, nem, ezzel már nem kell nekünk bajlódni.
3: Legyen így.
2: Igen, pedig ez egyébként így adná magát. Hát valóban ezzel együtt azért beindult ugye a szakmai munka, és akkor egy kicsit a Ricsihez forgassuk most a mikrofont, hiszen gőzerővel készültök már a szezonra. Nyilván én ezt ugye gyakorló apukaként mondom, tehát hogy nem szoktam ezt eltitkolni, hogy a fiam is focizik, ráadásul itt nálatok a TSC-ben. Tehát
3: és innentől
2: azért...
3: kedvezményesen.
4: persze, van mozgástér mindig a tagdíjrendszerben.
2: Igen, tehát másodperc alapon barterezzük. Ja, azért beszélek ilyen sokat. Nem erről van szó. Szóval, hogy azért én itt látom azt, hogy folyamatosan tényleg egy nagyon-nagyon kemény edzésmunkát azért ezek a srácok, bár a legkisebb korosztálytól beletesznek. Egy picit helyezzük el most így a TSC-t a magyar labdarúgás szövetében. Jó, Ricsi, hogyha valaki esetleg tényleg annyira nincs képben, át is próbáltam itt azért képbe helyezni a beszélgetés előtt, hogy azért hogyan is épül fel a magyar labdarúgás utánpótlása. Ugye vannak az akadémiák, a tehetségközpontok, ugye a kisebb klubok, és hát ugye ebben az úgymond piramisban ti ugye a tehetségközpontok között helyezkedtek el.
4: Így van, tökéletesen mondtad ezt a piramist, hiszen így van felépítve az MLS rendszeren. 4 szint van jelenleg, ami az utánpótlást illeti. Alulról fölfelé D-kluboknak nevezzük a grassroots klubokat. Igazából körülbelül 1200 ilyen grassroots klubról beszélünk. Minden, ami nem profi labdarúgás, ugye ezt nevezzük grassrootsnak. Ezek a főként kisebb települések, kisebb egyesületek. Fölötte vannak a körzetközpontok, ebből olyan 90 környéki van most pontosan plusz-minusz pár darab. Ők, akik a Bozsik programoknak a rendezvényeit bonyolítják le, és az U11-es korosztályig szól elsősorban az ő feladatuk, ott a kiválasztás a fő feladata egy ilyen körzetközpontnak. Utána következnek a tehetségközpontok, ebből már csak 28 van jelenleg az országban, ide tartozunk mi is, ebbe a B-szintű kluboknak a táborába, hogy így mondjam, és akkor fölötte pedig az akadémiák. 10 kiemelt akadémia hivatalosan, de itt már volt változás, tehát van, aki most nem pontosan ezt a státuszt kapja. Ebből mi nem nagyon érzünk, tehát én még mindig odasolom, hogy van 10 kiemelt klub, és akkor alatta a következő 28-ban vagyunk mi. Ez is érdekes, itt azért nagyon nagy a szórás, hiszen olyan nagymúltú klubok, amilyen mi is vagyunk, tartoznak ide, viszont van, aki azért a közelmúltban sokkal komolyabb eredményeket ért el, például a felnőtt profi futballba, tehát itt olyan csapatok, akik az elmúlt 10-15-20 évben folyamatosan NB1-esek voltak, akár itt Zalaegerszegről, ha beszélünk, vagy a Videótorról, Nyíregyházáról, tehát itt azért komoly a szórás a klubok között, hogy akár milyen anyagi háttérrel és infrastruktúrával tudnak rendelkezni ezek a csapatok.
3: És itt szokás megmászni ezt a létrát, tehát igazából mindig egy szinten följebb kerülhet valaki, hogyha kellőképpen tehetséges. Hány lépésre vagyunk attól, hogy Szoboszlai csapattársa legyünk, hogyha mondjuk nálatok vagyok?
4: Ez egy érdekes kérdés. A jelenlegi magyar utánpótlásrendszer nem teszi lehetővé a fölfelé áramlást. Igazából ez egy érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben ebben lesz változás, aha, már dolgoznak ezen, most ugye hirtelen jött egy olyan változás, ami azért érinti. Minden embert érinti a sportot, érinti a labdarúgást, és biztos, hogy el fognak kezdeni egy picit változtatni azon, hogy hatékonyabb legyen akár mondjuk a beáramló támogatásoknak a felhasználása.
3: De ez már bőven az a szín, nem? Hogyha én itt jól játszom, akkor lehet, hogy valaki megfigyel, és bekerülök akár a profiligába.
2: Igen, tehát a játékosok, bocsánat, csak annyit, mert szerintem Ádi, te arra gondolsz, hogy csak kicsit olyan rajlaikus módon fogalmazol, hogy ugye a játékosok viszont tudnak egyik szintről a másikra felfele kerülni, hát magának a piramis rendszernek pont az egyik alapja ez, vagy a létjogosultságának az indoka.
4: Abszolút, ez a cél. Ez a cél, ugye mi folyamatosan olyan helyeken futballozunk, olyan tornákon veszünk részt, illetve olyan csapatok ellen játszunk, ahol folyamat megfigyelik a mi játékosainkat, és ez a cél igazából, ahogy mi elvárjuk, mondhatom, hogy elvárjuk kisebb kluboktól, hogy a kiemelt tehetségű játékosait, akik arra predesztináltak, hogy magasabb szinten tudjanak versenyezni, edzeni, őket ide tudjuk hozni, ide engedjék ezek a klubok, sőt ide irányítsák. Mi ugyanúgy magunkkal szemben nyilván elvárjuk azt, hogy mi pedig segítsük őket, hogyha ők magasabb szinten tudnak lépni, el tudnak helyezkedni esetleg kiemelt akadémián vagy profi kluboknál a későbbiekben.
2: Idén nyáron is volt ilyen mozgás, ugye? Tehát, hogy tőletek azért mentek játékosok akadémiákra.
4: Mentek a Puskás akadémiára, Illés Akadémiára, illetve a Ferencvárosba is tudtunk játékost adni. Három különböző korosztályban ráadásul, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog. A lányainkat ugyanúgy megfigyelik folyamatosan. Volt két kislány, aki igazából már részt vett a Puskás Akadémia edzésein. Jelenleg nálunk a fiúkkal tudnak készülni, ez nekik egy plusz. Úgyhogy majd utána, amikor elválik teljes mértékben a lány és a fiú vonal, akkor lesz érdekes az ő felfelé lépésük.
2: Igen, akkor fordítsuk most a mikrofont egy kicsit a Danihoz, mert azért, ha már itt az egyéb ilyen szervezési munkálatok, akkor hát nem csak az ilyen adhok helyzetek kezelése, hanem például a különböző tornák szervezése, meg a nemzetközi tornákon való részvétel is, én azt gondolom, hogy azért egy igen komoly munkát ró rátok, és azért például tavasszal több korosztály is megmérette magát külföldön is.
5: Így van, most már ez hál' Istennek minden évben tudunk küldeni több korosztályunkat is nemzetközi tornára. Idén is 5 korosztályunk vett részt nemzetközi tornán. A kisebbek itthon a Budapest Youth Cup-on, ahol nem kisebb csapatokkal, mint például a Láci utánpótlás csapataival tudtak megmérkőzni. A nagyobb korosztályaink pedig Prágában vettek részt egy többnapos tornán. Ott volt olyan korosztály, ahol másodikak lettünk, az egyik korosztályban harmadikak, tehát ott is kiemelkedő sikereket tudtunk elérni. Ez nyilván ennek van egy szakmai hozadéka, hogy jó csapatokkal tudnak megmérkőzni a mieink, illetve hát az, hogy a mi brigádjaink együtt tudnak menni, együtt tudnak készülni, együtt tudnak mérkőzést játszani. Ez nagyon fontos az összetartás szempontjából, illetve nagy célunk nekünk is, egy titkon remélt célunk az, hogy jövőre mi is rendezzünk egy nemzetközi tornát itt Tatabányán, ami azért Magyarországon egyedülálló lenne szerintem, úgyhogy most ezen dolgozunk gőzerővel, hogy a jövő nyárra esetleg egy ilyen szervezést meg tudjunk oldani itt Tatabányán.
2: Ugye ehhez azért az infrastruktúra fejlesztése is zajlik, mert hogy egy fedett műfűes pályával bővül a TSC létesítményeinek a köre.
5: Így van, a 60-40-es fedett műfűves pályánk, amit mi 2 éve nyertünk meg, az most elkészült, úgy néz ki, hogy augusztusban lesz egy hivatalos átadója ennek a dolognak, és ugye ennek az elsődleges célja az, hogy most már gyakorlatilag az összes utánpótlás játékosunk január 1-től december 31-ig egy sporttelepen tudnak készülni, tehát nem kell különböző óvodákban, iskolákban termeket bérelni, ami szakmailag nem feltétlen megfelelő, hanem itt egyrészt könnyedség az edzőinknek, a játékosainknak, szülőknek, hogy nem kell több helyre vinni, mondjuk ha több gyermekkel focizik nálunk, és így egy komplex dolgot tudunk csinálni most már a sporttelepen belül.
3: Nagyon komoly szakmai munka zajlik nálatok. Közben azon is gondolkoztam, hogy a szülők részéről is mennyi áldozat, illetve befektetett energia kell ahhoz, hogy ezekre a tornákra kísérjék a gyereket, meg nálad is látom, hogy folyamatosan jársz a meccsekre. Kicsit úgy tűntök, mint egy ilyen nagy család. Nem tudom, hogy ez a hangulat mennyire van meg nálatok, illetve hogy a család ez befogad-e olyat is, aki mondjuk csak egyszerűen szereti a focit, és nem akar profi lenni.
4: Az az igazság, hogy a tehetségközponti státusznak az fontos lényege, hogy ahogy elmondtad, tök jó szerintem, és összefoglaltad, áldozatokkal jár és lemondásokkal. Nálunk a régió legtehetségesebb játékosaiból válogatjuk ki azokat, akik a csapatokban vannak. Így azért abból jóval kevesebb van, akinek nem célja az, hogy labdarúgó legyen. Uh-huh. Természetesen az arányok azok megvannak, és kevés az a játékos országos szintre, akiből ténylegesen profi lesz, de mi szeretnénk megnövelni az ő esélyüket, és szeretnénk megadni a lehetőséget arra, hogy az megvalósuljon. Illetve a másik, amire rácsatolnék, és tök jó, hogy ezt így észrevetted, vagy átjött neked egy kicsit a beszélgetésből, ez a családias hangulat. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, szeretjük bevonni a szülőket. Erre két példát mondanék így hirtelen. Az egyik az, hogy a legtöbb klubnál, az ilyen szintű kluboknál, amik mi is vagyunk, a szülők például nem mehetnek be az edzésre. Mi ezt tartjuk magunkat továbbra is, hogy szeretnénk megnyitni ugyanúgy az edzéseket, és nem csak a mérkőzéseket a szülők előtt, hiszen nincs azzal semmi gond, hogy ők ott vannak. Nekünk olyan munkát kell végezni, hogy bátran tudjunk a szemükbe nézni bármikor, hogyha ők megkérdezik, hogy most éppen mi történik itt a folyamatok közben. A másik pedig az, hogy egy szülői munkaközösséget hoztunk létre az idei évben, pont augusztusban lesz majd itt a következő ülésünk, és természetesen adunk a szülők véleményére, és igyekszünk befogadni a tanácsot, hiszen ők azok, akik nap mint nap ugyanúgy a gyermekekkel vannak, akár teljesen más szemszögből látják itt az eseményeket, a történéseket, és most is tudtunk az ő tanácsaikra megvalósítani egy-két dolgot itt a programon belül.
2: Igen, és egyébként azt, hogy tényleg gyakorló szülőként én csak megerősíteni tudom, hogy azért kifejezetten jó egyébként maga a szülői közösség is, tehát nem csak a gyerekeknek a közössége, hanem a szülői közösség is, és azért, ahogy rendre járunk meccsekre, tornákra, azért azt látjuk, hogy a tatabányai szülők a kifejezetten kultúráltan viselkedő szülőket jelenítik meg, és ez azért nagyon fontos, mert az, amit egyébként mondtál, Ricsi, tehát, hogy a szülő meg az edző, ugye mind a kettő hat a gyermekre, csak mind a kettő másképp, és azért kell, hogy ők együtt úgymond jól működjenek, de ez a fajta családias közegem, ugye ez tényleg jellemző az egyesületre, de ti erre tudatosan oda is figyeltek, tehát álltok, ez egy kimondott cél is, ugye, Ricsi?
4: Egyértelmű. Ugyanúgy cél ez, ahogy az egyik fő célunk a nevelés. És a nevelést itt abszolút kétféleképpen tudjuk értelmezni, hogy szeretnénk mi profi labdarúgót nevelni, de nem mindig van erre lehetőség. Ugye tavaly beszéltünk erről egyszer szülői értekezeten is, hogy itt azért 1000-ből 2 játékos lesz körülbelül profi. Ez a tendencia a jelenlegi labdarúgásba. Na most, hogyha azt nézzük, hogy jelenleg olyan 320 igazolt utánpótlás labdarúgónk van, akkor kiszámolhatjuk, hogy az is lehet, hogy senkiből, bár erre én kis esélyt látok, hiszen rengeteg nagy potenciállal rendelkező játékosunk van szerencsére.
3: Ügyesek?
4: Ügyes, rengeteg ügyes gyerekünk van, én azt gondolom. Ezt a Dani, hogy felhozta ezt a Youth Cupot, azt gondolom, hogy egy tök jó példa rá, hogy Európa elitje volt jelen ezen a tornán, mert itt a Lációt említette, de mondhatnánk egy Intert, a Dinamo Zágrábot, vagy akár a magyar krémet, tehát egy MTK Honvéd is ugyanúgy jelen volt a tornán, és azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. És számszerű eredményben is meg tudott mutatkozni valamelyik korosztályba, valahol pedig csak a játékba. De a nevelés másik fele pedig az, hogy egészséges, sportszerető embereket neveljünk, és ehhez hozzátartozik az, hogy igenis bevonjuk a családot, bevonjuk a szülőket, hiszen a szociális háttér nélkül azt gondolom, hogy nem tud megfelelően fejlődni egy gyermek.
2: Igen, és akkor itt még hozzátehetjük egyébként például a hagyományok őrzését, tehát hogy például a kisfocisták rendre úgy köszönnek, hogy jó szerencsét. Tehát ezt például viszik tovább itt a városban.
4: Abszolút, abszolút. Meghagytuk a jó szerencsét köszönést, itt már modernizáltuk egy kicsit, mert van, aki egyszerűsíti jószerre, de megvan nyilván az innováció a tradíció mellett, meghagytuk a bányász készfogást, a mérkőzések előtti bányász köszöntés is jelen van. Ezt fontosnak tartom, hogy érezzék a gyerekek azt, hogy milyen klubban vannak, micsoda hagyományokkal rendelkezik, milyen sportolók vagy milyen legendák sétálnak itt nap mint nap köztük, akik óriási eredményeket értek el, elég, hogyha itt a Real Madridot legyőző csapatra gondolok, vagy akár itt a nemrégiben is a vívásban nagyon komoly eredményeket elért hölgyekre. És És igazából ez egy tök jó dolog szerintem. Bárki, aki ide jön, akár az MLS-től, akár más csapattól, érzi azt az úgynevezett bányász identitást, ami ténylegesen jelen van és jelen tud lenni, és amellett, hogy ezekben a idézőjeles külsőségekben is emeltünk át a hagyományokból, nyilván a játékstílus bizonyos elemeit is meghagytuk és beépítettük a képzési programba. Tehát fontos nálunk az, hogy például a szélen vezetett támadásokból nagyon aktívnak kell lenni, rengeteg beadás érkezés a kapu elé, egy az egy elleni játékba, akár a támadó harmadba, akár pedig a védő harmadba igyekszünk olyan játékosokat nevelni, akik jók és kezdeményezőek tudnak lenni, illetve a kontrajáték, az még azt gondolom, amit szintén erről a régmúltból tudtunk átemelni, úgyhogy mi elég dominánsak a csapataink abban, hogyha labdát szerzünk, akkor igenis azonnal előrefele játszunk direktbe, és ne pedig tartogassuk a labdát első szándékból. Meg azt gondolom, hogy még egy apróság, amit itt kiemelnék benne, az a bányászos stílus, tehát mi azért szeretjük, hogyha a játékosaink kellően kemények az egy elleni játékba.
2: Igen, kell egy egészséges csibészség, én azt gondolom ehhez.
4: Nem, egyértelmű, anélkül nem megy.
2: Igen, viszont ami még ugye szintén fontos, és én azt gondolom, hogy ez már kvázi azért a modern dolgoknak a megjelenése, és akkor lehet, hogy erről mondjuk most a Danit kérdezem, de aztán nyugodtan szólj hozzá te is, Ricsi, a sporttudomány, a különböző mérések, tehát hogy ezek azért egyre komolyabb szinten jelennek meg, ez Ricsi lesz, akkor utogatok a srácok egymásra, szóval, hogy ezek azért eléggé komoly szinten jelennek meg most már az utánpótlás képzésben is, ráadásul kiskortól, és azért ti erre tényleg odafigyeltek. Miért is fontos ez, egy bevallottan kicsit álnaív kérdés?
4: Nyilván itt visszakanyarodhatok a nevelése és arra, hogy egészséges sport szerető embereknek a nevelése. Tehát ha már véletlenül más nem tudunk adni, legalább tudjuk adni a sportnak egyrészt azokat a nevelő értékeit, amikben azt gondolom rengeteg van, és egy külön műsort lehetne rá felépíteni. A másik pedig az, hogy akkor tényleg ezek a gyerekek tudjanak arról, ha valami olyan problémájuk van, akár ortopédiai, akár mozgásszervi, hogy ezen tudjunk javítani, és tudjuk őket fejleszteni. Igen, rengeteget mérünk. Egyébként azt gondolom, hogy erre büszkék is lehetünk, mert országos szinten is mi ezekben a mérésekben, főleg itt a mozgásszervi mérésekben nagyon magas szinten vagyunk, és kiemelkedően dolgozunk, és foglalkozunk ezzel a srácoknak köszönhetően. Mérünk PHV-t, ugye ez a csúcsnövekedés, tehát innen tudjuk, hogy a gyerekeknek a terhelést hogyan kell adagolni, mennyig mehetünk el, és mikor kell egy kicsit visszavenni, akár teljesen egyénileg bizonyos játékosoknál. Ugye említettem itt a mozgásszervi méréseket, ilyen statikus mozgásvizsgálat, ahol ilyen izomdiszbalanszokat, eltéréseket vizsgálunk, FMS teszttel figyeljük meg a különböző, szintén mondhatom, hogy eltéréseket és beszűküléseket, a mobilitást. Ezen kívül vannak pályateszteink, különböző pályatesztek, 5-10-20-30 méter, helyből távolugrás, agilitás teszt, jó teszt az állóképességre, illetve vannak már egy pár éve ez az MLS kezdeményezésére egyébként, viszont mi kibővítettük saját kötelezőkön kívüli egyéni vagy egyéb tesztekre, technikai tesztjeink, amik egyébként nagyon jó hangulatba szoktak telni, hiszen a győzteseket mindig díjazzuk korosztályos szinten, úgyhogy ezért ez a srácokat azt gondolom, hogy külön motiválja.
2: Egyébként, és akkor most tényleg a Dani felé fordítsuk a mikrofont, mert ugye arra már itt utaltunk a futball utánpótlás felépítésénél, hogy nyilván ugye a kisebb klubok, ugye a D-kategóriás klubok, meg a körzetközpontok, velük milyen az aktív és élő kapcsolatotok, illetve az iskolákkal, mert én azt gondolom, hogy azért ez is egy olyan tényező, ez még nem került szóba, de hát nyilván azért nektek törekedni kell arra is, hogy az oktatási intézményekkel is legyen egy kiegyensúlyozott kapcsolat.
5: Nagyon sok óvodában és iskolában jelen vagyunk a mindennapokban. Ez ugye a kiválasztás szempontjából nekünk nagyon fontos. Most már hagyománya lett gyakorlatilag annak, hogy ovifoci programot csinálunk a óvodákból, a partner óvodákból hozunk ki ügyes kis óvodásokat, akiknek ilyen sorversenyeket, egyéb ügyességi teszteket csinálunk, akiből később nem titkoltam, ugye ki tudunk választani esetleg nagyon ügyes labdarúgókat. Az iskolánál is tavaly már megcsináltuk a suli BL-t, ahol rengeteg iskola jelentkezett, és egy tornarendszerben tudtuk lebonyolítani ezt a suli bajnokok ligáját, aminek volt egy előzetes felmérés az iskolákban, de természetesen itt elsősökről van szó, tehát fiatal korosztályokról, de nem titkolt célunk ugye az is, hogy itt a fedett műfűesnél esetleg téli tornákat tartani helyi iskoláknak, óvodáknak, ahol nagyon-nagyon sok gyereket meg tudunk mozgatni, még hogyha később nem is maradnak nálunk, de egy-egy egészséges sportnapot tudunk nekik ezzel biztosítani.
2: Igen, ez azt gondolom, hogy kiemelten fontosnak. Közben itt a hallgatói kérdés, mondod, Ádi?
3: Igen, azon gondolkoztam, hogy behozzuk-e, mert tényleg érdekes, de én eddig azt gondoltam, azért nem gondolkoztam ezen, mert azt gondoltam, hogy ez karakterből, illetve magából a motivációból fakad. Légy szíves, kérdezzétek meg, hogy miből lehet megállapítani, hogy valakiből kapus vagy csatár lesz, ezt kérdezi Péter. Elkapja a labdát, nagyon... vagy elrúgja?
4: Igen, ez nagyon nehéz. Egyébként teljesen jó. Van, akinek van affinitása hozzá, van, akinek nincs. Tehát ez egy érdekes dolog. A kapusoknak nyilván vannak olyan tulajdonságai, ami nem feltétlen jellemző mezőnyjátékosokra. Itt akár mondjuk gondoltok a bátorságra. Tehát nyilván őnekik azért oda kell állni a labda elé. Ezt hamar leszűröd. Volt egy régi kapusedző kolléga, akinek azt gondolom, hogy ez egy jó gondolata volt, hogy kicsit morbid, de azt mondja, hogy hát leteszem a labdát, odarúgom, megrúgom vele, hát ha elfordul, nem lesz kapus, hogyha felé mozdul, akkor biztos, hogy lehet belőle kapus. Tehát ez egy viszonylag egyszerű kiválasztási mód.
3: Belevetődni a semmibe, az is egy durva.
4: Abszolút, tehát ez egy így van, egy belső indítatás és motiváció, élvezi azt, akár kiskorban én gondolok ilyenekre, hogy ugrálhat például, tehát az is egy tök jó dolog, hogy ő azt élvezi, hogy elugorhat a labda után, hogy ő megvédje esetleg a csapatot ténylegesen, mint utolsó védvonal a góltól. Ez azt gondolom, hogy kialakul, ezt nehéz így meghatározni.
3: De olyan van, hogy valaki valamilyen poszton nagyon akar játszani, de ti rájöttök arra, hogy nem abban jó, és... kvázi lebeszélitek, de cserébe valamiben meg jó lesz, amiben nem gondolta volna. Tehát előfordul ez, hogy
4: persze, nagyon sokszor.
3: Én nagyon kapus akarok lenni, aztán kiderül, hogy baromira nem lehetek kapus.
4: Erre van példa most a közelmúltból is, tehát van itt nekünk mondjuk olyan U14-es játékosunk, aki kapus volt, de a tavaly évben már center.
3: Akkor kicsit...
4: És gyönyörű gólokat rúg, rendkívül
3: pszichológusok is vagytok, tehát ilyen léleggondozók.
4: Muszáj aha, annak lenni, hiszen minden gyerek eleve más és más, teljesen más, hogy kell hozzászólni akár egy introvertált, akár egy extrovertált gyermekhez. Ebbe egyébként pont most szeptemberben lesz egy nagyon jó képzésünk, amin korosztályok, tehát külön szekciónként a korosztályos edzők fognak részt venni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják a legkönnyebben elérni a játékosokat, mi az, amire oda kell figyelni külön extrán egy játékosnál, hiszen ez fontos, és ahogy mondtad, vagy beszéltük róla, a nevelés, és azt tényleg, hogy hogyan érünk el egy gyereket, és hogyan hatunk rá, ez egy fontos dolog.
3: Én is hadd kérdezzem meg, amit nagyon régóta meg akarok, és csak is őszinte választ kérek erre. Műesést tanultok? Vagy ezt mindenki magától?
4: Nem, amit mondtam, nálunk ez nagyon azért se fér bele, mert amit mondtam, ez a bányászos stílus, ennek az egyik fontos eleme az, hogy kemények legyünk. És fú, a mi filozófiánkban ez nagyon, nagyon nincs benne, nagyon idegen.
2: Igen, de azért ez ragad a gyerekekre, na, szóval ha akarjuk, ha nem, szerintem.
4: Televízió, internet, a mai világban sajnos ők látnak mindent, és hát ez a dolog, ugye itt a pszichológia, hogy erre felhívni a figyelmet, hogy nem ez az a dolog, és a legfontosabb, amit neki meg kell tanulnia mondjuk esetleg egy sztárjátékostól.
2: Így van. Danihoz fordítsuk a mikrofont így zárásképpen. Engem az a nemzetközi torna nagyon érdekel, de majd adáson kívül fogok rá kérdezni, mert nem biztos, hogy annak még minden részlete publikus. Így a szezon kezdésig, mert ugye nagyjából az utánpótlásban, ugye itt augusztus végén azért már elindul a szezon. Mik a legfontosabb háttérteendők, amik most azért így komoly feladatok jelentenek számatokra?
5: Hát most nyáron ugye minden gyermeknek a sportoros vizsgálatait kellett frissíteni, hogy sikeresen el tudják kezdeni a csapataink a bajnokságot. Felszerelés-pótlások voltak, amiket most abszolválunk augusztusban, tehát hogy mindenki teljes eleganciával tudja elkezdeni úgymond augusztus végén a bajnokságot. A pályabeosztások megtörténtek, az edzések nyilván itt ugye figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, ahhoz alkalmazkodva, de szerintem minden adott ahhoz, hogy egy sikeres szezont kezdjünk meg augusztus utolsó hétvégén csapatainkkal, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez egy szintén egy jó év lesz.
2: Mivel lennél, Ricsi, te szakmailag elégedett, így az előttünk álló 26-27-es idény tekintetében, ha így az összképet nézzük a TSC tehetségközpont kapcsán?
4: Mindenképp annak, hogyha játékosok és ezáltal nyilván a csapatok is fejlődnének. Szeretnénk továbbra is játékosokat adni kiemelt akadémiára, vagy akár a tavalyihoz hasonlóan eljuttatni mondjuk az országos kiválasztónak a legfelsőbb szintjére, hogy mondjuk a Boka Bence el tudott jutni a TK-k között, és nemzetközi mérkőzést tudott játszani Telkiben. Nagyon jó lenne, hogyha felnőtt csapathoz játékos tudnánk adni, ami idén sikerült a Mester Tomi személyében, hiszen ő kapott szerződést az első csapatnál, mint utánpótlás játékos, úgyhogy ez szintén egy célunk.
2: Hát akkor én kívánom, hogy ezek mind-mind valóra váljanak, aztán természetesen ezekre majd később visszatérünk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
3: Nagyon köszönjük.
2: Vendégeink,
4: mi is köszönjük.
2: Vendégeink voltak tehát dr. Garami Dániel, a TSC labdarúgó utánpótlás operatív vezetője, illetve Nagy Rihárd, a TSC labdarúgó tehetségközpont szakmai igazgatója.
0: Forrás Rádió. Jót érzek.

műsor, ami felébreszt, akár akarod, akár nem. Kezd a napot Íj és Rolanddal, és

0: most mindenki boldog szerintem is.
1: Eléggé. Mi volt ez a cintányér a végén? Itt olyan volt, mint tudod, van ez a Chimpakamon, vagy mi az, a, ami a kis majom, aminek van a cintányér a kezében, és így tapsol. Olyan cintányér volt itt a végén. Hát nem volt pénz drágábbra?
0: Hát gondolták, hogy ez így autentikus.
1: Chimpokémon? Nem tudom mi ez, de van ez a játék.
0: Pokémon az más.
1: A, lehet, hogy a South Park-ban volt Chimpokémon, de mindegy, van ez a tapsoló cintányéros majom. Na, ezt hallottam ki itt a végéből.
0: Biztos ehhez nyúltak Kaigoék, tehát nekik nincs pénzük ennél többre.
1: De divat ilyen izékhez hozzányúlni a régi vackokhoz. Meg hát ugye Dá-Dá-Dá az egyik leghíresebb sláger is egy Casio szintetizátorból született, tehát hogy vannak olyanok, amikor ez jól sül el.
0: Igen, meg hát amúgy is ugye azért a retro dolgok azok szivárognak vissza. Na kérem szépen, mi meg el fogunk szivárogni szépen lassan, mert
1: hogy meleg van.
0: Ennyi volt a igen, meleg.
1: De csak most nézem, hogy hamarabb lesz meleg, mert hogy itt nálunk a klíma megy nyilván a technika miatt, tehát nem miattunk. Ez egyébként tényleg így van, apa mindig mondta, hogy neki jó munkahelye van, mert ott igazából ott van a klíma a tévében, de nem miattuk volt ott soha, hanem a technika miatt, mert ez nem budjalhat meg. De hogy 32 fok van már most, és 38 lesz, és az a megfigyelésem, hogy hamarabb lesz meleg. Tehát ezen a héten már előbb érjük el a csúcs közeli értékeket, mint a múlt héten, ahogyan elértük. Most nem a mértékéről, hanem a gyorsaságáról beszélek a hőmérsékletnek.
0: Nézd, ez ilyen. Tehát ahogy telik az idő, majd rá fogsz jönni, hogy hamarabb jutsz el a csúcsra.
1: Van a Holnap után című film, amiben gyorsabbak, mint a hideg. Tehát ott el tudnak futni a fagy elől.
0: Ezt én is szeretem, igen, tehát hogy szoktam idézni az egyik volt kollégámat, aki azt mondta, hogy gyerekként nagyon szerettem nyaralni. Aztán később rájöttem, hogy ha van elég pénzem, vagy imádta emiatt a nyarakat. Aztán később rájöttem, hogy ha van elég pénzem, akkor bármikor nyaralhatok. Azóta a pénzt imádom.
1: Tehát, hogy alakulnak a preferenciák. Igen, ez olyan, hogy mint aki azt mondja, hogy a pénz nem boldogít, ez nem tudja, merre vannak a boltok.
0: Ez így van, igen. Erről különösen, hogyha itt a lányokat megkérdezed a stábban.
1: A lány szekciónak van vélemény a témáról?
0: Bár ők nem ragaszkodnak a boltokhoz, ők beérik a futárokkal is.
1: Az biztos. Itt már olyan barátságok kötődnek. Tehát azt nézem, hogy ha Andi mosolyogva jön vissza, akkor futár. Futár járt itt nála.
0: Igen, már nem is mást feltételezünk ráadásul. Nem egyből azt, hogy futár. Nem, egyébként Andi nem rendel gyakran, de azért...
1: De akkor hogyha, sokat.
0: Igen, de hogyha egy hétig nem rendel, akkor azért bekopog a futár, hogy Andi jól van-e.
1: Egyébként tényleg? És képzeld el, tényleg, múltkor mesélt, hogy volt olyan futárja, aki mindig felhívta, hogy éppen merre van, hogy ne kelljen neki ott várakozni a lakás előtt, hanem oda vigye, ahol Andi van a csomagot.
0: Tehát ő már egy ilyen privát szolgáltatást is kap.
1: Hát, nekem ilyen miért nem volt soha?
0: De néztél már ki valaha úgy, mint Andi?
1: Nem. Hát valószínűleg megfejtetted a dolgot. Azért tapsoljuk már meg ezt a lányt, hogyha ennyit hozzátesz a műsorhoz. Köszi már, Andi! Mondjál jó híreket! Tényleg jókat!
0: A futárok szex ideája. Plátói szerelme.
1: És az ember, aki hátulról vászonnal ugrik a krokodilra. Í, és Roland! És a krokodil alatt értsetek, amit akartok. Azt tudtad, hogy a krokodil nem tudja kinyújtani a nyelvét?
0: Igen. Na. Te mondtad.
1: Igen. Tehát ne gúnyoljátok a krokodilt, mert nem visszagúnyol, hanem rátharap.
0: Pláne, hogyha bekötöd a száját, akkor nem tudja kinyújtani a nyelvét. És hát természetesen köszönjük a mai közreműködést annak az embernek, aki lehet, hogy a nyaralásán nem fog tudni szaunázni, de legalább van mi miatt háborogni a Rédládán.
1: Azért ezt még nem engedtem el, tehát én ezért még majd küzdök egyet. Jó, most már a szokásosnak mondható új műsormenet?
0: Tehát a Tomi. Tegnap óta megszokott.
1: Jön a Tomi 3-ig, hallgattalak, tegnap jó volt. Aztán te hozod az újdonságokat a beatben, egy kis pörgés, utána jön a charter 5-től 7-ig, és 7-től pedig light session, ugye?
0: Így van, tökéletes, ez lesz a mai menetrend.
1: Mi meg holnap reggel 6 után nem sokkal.
0: Ennyi, buenos morgen!
1: Sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a maked gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Ósan vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a forgalmazó. Kiszáradás fenyegeti a vajdasági Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert. Ma Esztergomban várják a véradókat. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részleták. Szalmonella jelenléte miatt az MH Magyarország Kft. Visszahívta a 250 g-os Ocean kedvenc vöröshagymás sertéstepertőkrémet, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn az MTI-vel. Az érintett termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A tájékoztatás szerint a forgalmazó a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A közleményben azt javasolja a hivatal, ha valaki a visszahívott termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki a vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti. A vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kúlán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a sürgősségi intézkedésekre. Az Országos Közegészségügyi Intézet a rendkívül alacsony vízállás miatt megnövekedett folyószennyezettségre figyelmeztetett, és azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. A magyar és a horvát határ közelében fekvő Bezdánál hétfőn mínusz 163 cm-es vízállást mértek, ami 1909 óta a legalacsonyabb érték. Az eddigi negatív rekord mínusz 143 cm volt a vízmérce nullpontjához viszonyítva. Az előrejelzések szerint péntekre mínusz 170 cm-re csökkenhet a Duna vízállása. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között az Esztergomi Kapcsolatok Házában nyújthatják karjukat. Augusztus 8-án ismét oroszlányad otthont az 5. Nemzetközi Cigánydal napjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és

0: könyvtár szabadtéri színpadán 19 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Romano Drum Trio 20 órától, majd 21 órától a Majimo Gypsy Mo gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvény ingyenesen látogatható.
1: Időjárás.
0: Ma is napos idő várható, szinte felhő is alig lesz az égen, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 36 és 39 fok között ingadozik a hőmérséklet, az UV sugárzás 11 és 16 óra között extrém magas lesz, így érdemes odafigyelni a bőr védelmére, valamint a hőségben fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Mielőtt kérdeznéd, igen, a motoros játék folytatódik a következő órában, már hozom. Hello, koktél! 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Liza Dózsa Kettel és Réjjel Király Viki, no meg Only Mars Flowrider-val, és persze Sean Paul Innával, kezd a Lady Talk to Me, rádióz velem. Szép délet!

Liza, a Dózsi Kert és Réhéje. Persze, hogy a Born Again volt a tiétek, egy évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással 3-ig tölthetjük együtt az időt. A következő és az utána következő órában pedig már a játékkal. Tudjátok, a motorszót kell majd elküldeni, amikor megszólal a bum, bum, bum, bum. Na, valami hasonló. Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz bizonyos intelligencia kell. A mai napi koktélos bölcsességet hallottátok, tegyétek a memóriába, szükséges. Ha kell, akkor pedig rángassátok elő. A Bulvár Csokorban James Blunt ebben az órában hozott

Jamina és persze Zófia, hol a Gramszel itt nálunk a forráson. Tanita Cikaramnak némi nemű köze van ám ehhez a dalhoz, ma az ő egykoriát kapkodták elő. Hát, hogy őke, ki tudja. Na mindegy, a lényeg az, hogy az ő nevük alatt fut a hol a Gramsz. Ez a koktél kereken 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze mindez közel 40 Celsius fokkal. Ma még nem tetőzik, csütörtökön fog állítólag 41 fokkal. Legalábbis a jelenlegi állás szerint, de ami tuti, hogy ma is baromi meleggel találkoztok, szikrázó napsütéssel, csapadéknak nyoma sincsen. Az, hogy felhőnek nyoma van vagy nincs, ezt már nem merem mondani, mert ebbe tuti belebukok. Summa summarum, ma sem fogunk fázni. Azt tuti, hogy mi a helyzet James Blunt-tal, azt megtudjátok nem sokára, hozom a bulvár csokorban. Addig Jonathan és ne a David Guetta Sia-val, Justin Timberlake pedig Jay-Z-vel. Már is kezd a Suit & Tie, rádióz velem, szép

Siri, egy James Blunt. Olyan jó ez a dal, nem? A tavalyi évből szállítottam, de hát minden dal jó itt nálunk. Csak slágerek a nap 24 órájában, de a koktélt hallgatod kevés dumával, és persze jó sok zenével. Bulvár csokrot ígértem nesze, itt van James Blunt. Képzeljétek el, titokban újabb kocsmát vásárolt Londonban, így másodszor is kocsma tulajdonos, azaz pub landlord lett belőle. Lecsapott ugyanis a 19. századi The Carpenter's Arms nevű pattinás pubra Nyugat-Londonban. Ez már a második alkohol birodalma, miután 2017 óta övé a Chelsea-ben található híres Fox and Pheasant is. A helyi törzsvendégek teljesen ledöbbentek, a kocsma átmenetileg be is zárt, amíg a pop király átveszi a kulcsokat. No, bár a rádióban ugye imádjuk a hangját, a sztár mégis mostanában inkább a vendéglátásban éli ki magát. Jó, hát nincs ezzel baj, vannak régi dalok, hallgatjuk azokat, ugye? James Blunt a Bulvár csokorban az imént. Ed Sheeran újdonságát

0: Bruno és TGR. A Don't Stop the Party volt a tiétek, és ígérem, hogy tényleg nem fogom megállítani a partit. Egészen 3 óráig nyomom, mármint a koktélt, a magazin műsort. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a következő órát az Offenbach és Justin Jesso közössel. Ilyen lesz az Over You.
1: Beat. 2 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mint a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, átfogó országos ellenőrzés indult az akkucégeknél, megnyílt a 23. tatai művészeti tábor. 3 perccel járunk, 11 óra előtt, a részleteket itt Taler Andreától hallják. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, számolt be ma reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, ami reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter ma a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot is elvégeznek, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik, fűzte hozzá. Augusztus 3-án délelőtt a Városháza dísztermében nyitották meg az idei 23. tatai tehetséggondozó művészeti tábort, melyben tatai, szügyéni, szovátai és magyar kanizsai diákok alkotnak és ismerkednek egymással. A táborlakók legtöbb foglalkozásának a Bláti iskola kollégiuma ad majd otthont, de a programok érinteni fogják a kőfaragóházat és több külső tatai helyszínt is. A 2026-os tehetséggondozó művészeti tábor nyilvános záró kiállítását augusztus 8-án szombaton 13 órától rendezik a Menner Bernát Zeneiskola hangversenytermében, ahová szeretettel várják az érdeklődőket, írja a tata.hu. Folytatódik Tatabányán a nyáresti vetítések programsorozata a Vértes Agórájában. Augusztus 6-án 20 óra 30 perctől a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos, csapadékmentes idő lesz. Hőségre kell készülni ismét, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Szia, szia, ígértem neked játékot, kapod, jön ám, a motoros effektet mutatom, úgyhogy nagyon fülelj majd. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Bulvár Csokorral benne a Bóni Jemmén. Tamás, Noel Holler mindjárt, Dua Lipa, Usher, és ha már ígértem, az Offenbach és Justin Jesso közöst hozom. Itt jön az Over You!

A dal eredetiét jó régen keressétek. Most a tavalyi évből hoztam a feldolgozást. Noel Holler és a Safri Duo közös ellele volt a tiétek. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, ha velem tartasz. 3-ig töltetjük együtt az időt. Ebben az órában már a játékkal. Tudjátok, a motoros effekt érkezik, nektek pedig fontos dolgotok van. Amikor meghalljátok, a 0-20-97-8-97-85-ös számunkra a motorszót kell elküldenetek. Oksi! Mi a nyeremény? Mondom, páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócház Rancsra. Ez egyébként augusztus 7-e és 9-e között lesz, tehát ezen a hétvégén. Nos, egyszerű a történet, ugye? Mindjárt azt is mutatom, hogy milyen lesz az effekt. Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz bizonyos intelligencia kell. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Remélem, hogy megfogott egy kicsit lelkileg. Bulvár Csonkor, egy réges-régi formáció, a Bonnie M benne. Leporoljuk egy picit, jó? Szaftos részletek érkeznek, az már tuti. No és király dalok is, azonban előtte mutatnám azt a motoros effektet. Na figyózd! Amikor ezt hallod, akkor kell elküldened majd a motorszót és a te nevedet az SMS számunkra. Tiesto, Minken Sugar, Martin Garrix, Jack, szerint pedig Azaria, Kenz

0: Tom.
1: Sziasztom, és persze, hogy a Lélo, hát a tiétek 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, a Forrás Rádió 5 órás magazinját hallgatod. Ez a műsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például majd a következő fél órában bulvárcsokorral. A mai nap szülőtte Louis Armstrong, 20. század egyik legkiválóbb zenész, egy jazz úttörője volt ő.
2: What a wonderful world!
1: Na, ezt is neki köszönhetjük, bár ő egy picit jobban énekelte. Dominikák, domonkosok, boldog névnapot nektek, a többieknek pedig üzi természetesen, köszöntsétek őket, örülnek ám mindennek is, például nem sokára egy medúza és hozír közösnek. Jön a Valhalla is, Gwen Stefani Eve-vel, a Purple Disco Machine és Retro Sonics dalt pedig egyből a kereskedelmi szünet után hozom nektek. Mutatom, milyen lesz a Ghost Town!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

A Medúza valamit hozír, közös Tell It To My Heart volt a tiétek 5 évvel ezelőttről érkezett. Elküldted azt a bizonyos motorszót, mert hogy volt már az effekt, csak szólok. Remélem, hogy küldted. 0-20-97-8-97-8-5-ös ám a számom. Bár igazából tudom, hogy küldted vagy nem küldted, mert itt van előttem. Bulvárcsongrot ígértem neked, itt is vagyok vele, benne pedig a Bonnie M. A diszkókorszak ikonikus csapatánál elszabadultak az indulatok, bejelentették az utolsó, mindent lezáró turnét, miközben a háttérben újra fellángolt a pop történelem legnagyobb kamu éneklése körüli vita. A friss hír kérem az, hogy a zenekar hivatalosan is bejelentette a The Final Curtain, az utolsó függöny elnevezésű búcsú turnéját. Dublinban például több mint 10 év után adnak újra giga koncertet idén októberben, de a jegyértékesítés már most napokon belül elindul. A zenekar alapításának 50. évfordulóját egyébként nemrég ünnepelték, ahol a valódi hang Liz Mitchell is nosztalgiázott, ám ez újra felbőszítette a pletyka fészkeket, a bulvár sajtó és a rajongói fórumok megint attól hangosak, hogyan vert át annak idején Frank Farian producer az egész világot. Miközben ugye a stúdióban kizárólag Liz Mitchell és Marcia Barrett énekelt, a mély férfi hangot pedig maga a producer nyomtán fel, addig a szexi táncos Bobby Farrell évtizedekig csak tátongott a színpadon. A pletykák szerint amúgy Farrell emiatt óriási jogdíjaktól esett el élete végéig, amit a családja a mai napig sérel. Ez. Nos, bár az alapító producer nemrég elhunyt, a Bonnie M név körüli dráma és a slágerek egyszerűen halhatatlanok. Éppen ezért itt is lesz rögvest egy közülük. Jó, jön Leoni és Jeezy, DJ Khaled Rihannával közösködik, és ha már a bulvár csokor és Bonnie M, akkor a Rehabban rakom egy színpadra őket. Csak slágerek összrepítem, itt a Sunny!

0: Jazzy G, és persze, hogy a Nobody's Perfect. Ezzel zártam a második órát a koktélban. Te 5 órás nyugi van, még előttünk 3. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Kelly Ellis és Jazzy Rice. Ilyen lesz az Ocean.
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam az Eden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó. Tett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: befolyt, köszönhetően a Tisza-Kőrös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonyságának, közölte a Köti Víziga rendelkezésére álló adatok alapján hétfőn a honlapján. A Tisza hazai vízgyűjtő területére belépő és onnan kilépő felszíni vizek havi átlagos vízhozamának különbsége januárban, májusban, júniusban és júliusban pozitív, míg februárban, márciusban és áprilisban negatív előjelű volt, írták. Mindez azt jelenti, hogy 2026-ban január 1-től július 31-ig 6534,2 millió köbméter víz folyt be az országba, és 6315,5 millió folyt ki, azaz 218,7 millió köbméter az egyenleg pluszban. A számítások alapját a Magyarországra belépő vízhozam nyilvántartó állomások napi reggel 7 órai adatai adták. Az előrejelzések szerint augusztus 5-én szerdán várható a hőhullám legmelegebb napja, írja Tatabánya város a közösségi oldalán. Ezen a napon délután Tatabánya megyei jogú város polgármesteri hivatala nem tart ügyfélfogadást. Az ügyfélszolgálat szerdán délelőtt, valamint a hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási rend szerint működik. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű Naplemente Szalszabadsáta est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad. A kétszeres Oscar jelölt amerikai színész Woody Harrelson is átveheti a tiszteletbeli Szarajevó szíve díjat az augusztus 14-e és 21-e között megrendezendő 32. Szarajevói filmfesztiválon, közölték a szervezők hétfőn. A fesztivál közleménye szerint Woody Harrelson azon kevés színészek közé tartozik, akik a legkülönlegesebb szerepekben is hitelesek tudnak maradni, tehetsége, karizmája és bátorsága pedig a jövő filmes nemzedékei számára is inspirációt jelent. A díjazott tiszteletére műsorra tűzik Michael Winterbottom 1997-ben készült Köszöntjük Szarajevóban című filmjét is, amelyben Woody Harrelson, Stephen Delaney és Marisa Tomei oldalán játszik. A boszniai háború idején játszódó alkotás Michael Nicholson brit újságíró Natasha's Story című könyve alapján készült.
1: Időjárás.
0: Ma az előrejelzések szerint napos, csapadékmentes idő lesz. Hőségre kell készülni ismét, 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Ebben az órában már hozok neked Buenos Morgan visszatekintőt és a Pótlóbusz dalt is. Na hello, ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével a játékunk bélik folytatódik. A motor effektet füleld majd Topic Fireboy-jal, Valmar, Maroon 5 elsőként, Kelly Harris és Jesse Rice, a jó, hogy az Ocean kezd, rádiózz velem!

Pink és Fireboy DML. A Badival az idei évből hoztam koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem erre az órára Buenos Morgan visszatekintőt. Meg is kapjátok, persze, egy pótlóbusz dal érkezik. Egy pici prózában, aztán rákreálva egy kicsi zene. Jó? Azt meg én készítettem. Nem vagyok rá büszke, de elmondom, viccnek, poénnak jó lesz. Hozom a következő fél órában. Motoreffekt megvan? Ígérem, hogy érkezik majd. Hogy mi a dolgod? Amint meghalod, elküldeni nekem a motorszót és a nevedet a 0620-97-8-97-85-ös számunkra. A nyeremény pedig a páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócház Arancsra. Ez egyébként ezen a hétvégén lesz. Szóval Motoreffekt hallgatásra fel! És persze Bulvár Csokorra is, benne Will Smith mindjárt. Jön a Jonas Brothers, a diszkósít, Candy Station, Selena Gomez pedig

A Jonas Brothers és az Only Human 7 évvel ezelőttről érkezett Cocktail, ez az 5 órás magazinműsor, kevés dumával és jó sok zenével, na meg ígéretem ez híven a bulvárcsokorral. Benne Will Smith, ígérem, hogy mindjárt énekel is. Képzeljétek, most jelentették be, hogy a Super Max című készülő akciótrillerben a partnere nem lesz más, mint Jafar Jackson, a popkirály Michael Jackson unokaöccse, aki idén hatalmasat alakított a nagybátyja életrajzi moziában. A sztori szerint szuper titkos FBI ügynökök nyomoznak egy gyilkosság után a világ legdurvábban őrzött börtönében, a forgatás pedig napokon belül augusztus közepén startol. Ez egyébként Will harmadik komolyabb mozia az elhíresült Oscar pofon óta. Úgy tűnik, hogy a stúdiók végre megbocsátották neki, az Amazon MGM Studios simán rábízta a főszerepet. No és egy kis magánélet, a bulvár sajtó folyamatosan a válásukról cikkez, Will és felesége Jade a hetekben újra kéz a kézben andalogtak Párizs utcáin. Úgyhogy válás törölve. Viszont Will Smith dal nincs törölve, no, hozom mindjárt. Érkezik a Buenos Morgan visszatekintő, no és a potló buszdal. 11 néhány másodpercben kreáltam egy kis hülyeséget hozzá, na majd mutatom azt is. Itt lesz Dr. Béres, Alessia Carr, Neva Max és Will Smith. Csak slá-

0: Dr. Béres, no és a Mango Rise. Az éjjel ott várok, rád repült feléd, a tavalyi évből szállítottam. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig 4 órában Buenos Morgan. Ezzel a programmal ébredtek Ádám és Roland, a két hangulat felelőse. A mai reggel folyamán persze a vasút kapcsán pótlóbuszokat emlegettek fel, ezügyben pedig Roland rappelt egy picit, olyan pótlóbusz dalos formában. No, mutatom ám, aztán utána, ha itt maradsz, már pedig miért nem maradnál, akkor azt a kis részletet is, amit én kreáltam belőle. Na figyózd, itt a visszatekintő!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Húha, na aztán itt jön Pannától.
3: Na ezt ha végigolvasom.
2: A komplet Mávinform megkaptuk, ő rendre azért ezt így küldi nekünk.
3: Milyen precíz?
2: Mondhatnám is, akkor Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba. Na, és ez így
3: ez egész oda volt, mint egy ilyen kalapjakabdal.
2: Vagy egy brennyúl, ezt így képzeljetek alá, némi kis...
3: Egy banjo, ez banjo kell.
2: Egy banjo. Ez igen, egy ilyen 100 fok Celsius.
3: És a végére ez a titriri, és oda meg az kitartás sok folyadékot, árnyékot a nagy melegben.
2: Igen.
3: Tip.
2: Egyébként figyelj, nem lesz 100 fok Celsius, pótlóbusz című dala, tudod. Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba.
3: Nagyon működik. Ez nagyon működik. Írtunk egy dalt. Lehet, hogy ezt kéne megadni a mesterségesnek holnap.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddl Ádám.
0: És akkor most szégyellem ugyan, de itt az én kreálmányom. Figyúzd!
1: Kovács!

Ezért legelejéről hoztam neked a Bosszon akkori nagy durranását. A One in a Million Dance Mix-e szólt. Ezzel zártam a harmadik órát a Koktélban. Te van még kettő, mert hogy 5 órás tudod. Kevés duma, jó sok zene. No és Kitty a legfrissebbekkel, aztán Ed Sheeran. Ilyen lesz az ott.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot Magyar Péter szerint. Hétfőn hazánk volt Európa egyik legmelegebb országa. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, reagálta a Facebookon Magyar Péter arra, hogy kedreggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó még termelő turbinát. A fantasztikus nemzeti összefogásról beszélő Magyar Péter hangsúlyozta, szinte példanélküli, ahogyan a nagyvállalatok, az önkormányzatok, az intézmények és sok millió magyar ember egyszerre önként vállal sorsközösséget az ország víz- és energiabiztonságáért. Kiemelte, hogy sok ezer vízügyi, energetikai, rendvédelmi, egészségügyi, szociális és közlekedési szakember a legnagyobb forróságban, szélsőséges körülmények között szinte alvás nélkül szolgálja a hazáját és a honfitársait. A miniszterelnök hangsúlyozta, már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő terület teire is a hőnáhított csapadék. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 fok között alakult, közölte a Hungaromeci RT közösségi oldalán. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. A karitatív szervezet felhívta a figyelmet arra, a mostanihoz hasonló megterhelő időszakokban különösen fontos, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek ne magukban szembesüljenek mindennapos gondjaikkal. Sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb a rájuk irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonságérzet, hangsúlyozták. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren, a Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban is forró, szinte felhőmentes időre készülhetünk, sok napsütéssel, a délies szél megélénkülhet, 39 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Üdv neked, ez a Forrás Rádió, benne pedig az 5 órás magazinműsor, a Koktél, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a Bulvárcsokor. Tuti, hogy érkezik benne Rutka Robert, és hozom a motoros játékunk győztesét is. Addig pedig Zombr, Bibi Rexa, Sonic, no meg Ed Sheeran, kezd már is az Old Phone, tarts velem, nagyon szép délután!

Rosalía Zombra, amerikai énekes dalszerző, 5 évvel ezelőtt jelentette meg az első dalát. Nos, azóta pedig már nekiáll a zászló. Cöv, cuc, föv, így a tavalyi sláger itt a Koktélban. 5 órás, kevés duma, jó sok zene. A magazin műsort hallgatod, én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ebben az órában is hozok neked bulvár csokrot, Rutka Robert lesz terítéken. Képzeljétek, egy 25 éves titokra derült fény, no és mindemellett egy gyerekkori érdekességet is elhozok. Úgyhogy nagyon füleljetek, már csak azért is, mert a következő megszólalásban sorsolom a páros belépőt a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra. Na, addig van még 10 percet, ha elküldöd nekem a motorszót, és persze a nevedet a 0620-978-978-5-ös számunkra. Jó, egyek kukacon még belerakom a dobozba. Addig Justin Timberlake, itt lesz Wiz Khalifa, Charlie Puth-tal, Dua Lipa, a BSV pedig Nagy Bogival közösködik, imádom ezt a dalt is. Csak sláger.

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake és a Selfish volt a Tiétek csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg természetesen a játékunkkal. Az előző 2 órában motor effektet hallottál dalok között, és amikor azt meghallottad, küldtél nekem üzenetet. Többen is tettetek így, köszönöm szépen. Most pedig itt a kis kalapomból, amit doboz, de azért fekete, kirántok egy nevet, jó? Már matatok is benne, itt a kezemben, szétnyitom. Motor, oda van írva szépen, és persze a név is. Gyula, te vagy a mai nyertesünk, és hogy mit vágsz zsebre? Mondom ám, egy páros belépőt a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócház Arancsra. Ez e hétvégén lesz, 7-én, 8-án és 9-én. Gratulálok még egyszer, a többieknek üzi, holnap is lesz játék, ugyanígy 11 és 1 óra között, abban a 2 órában elrejtem majd a motor vum, vum, vum, effektet, neked pedig majd akkor kell elküldened a motor vum, vum, vum, szót, vum, vum, vum, nélkül. No kérem, ilyen tök egyszerű volt, Gyula még egyszer gratulál, az infokat mindjárt küldöm neked. No, és küldöm a Bulvár Csokrot is a következő fél órában benne a Rutka Roberttel. Addig Anne Farben, Tiesto, Westlife és Tate McRae hozza a sportautóját, úgyhogy csücs bele, milyen lesz!

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

pont 10 évvel ezelőttről hoztam a slágerét. Koktél 5 órában, kevés dumával, no és persze nagyon jó sok zenével, és Tamással. Bulvár Csokor, ígértem, a Rutka Robert benne. Óriási a zsizsegés a szakmában, ugyanis Robi újra összeállt a legendás Jamie Winchesterrel. Kiszivárgott, hogy a háttérben egy kerek 25 éves jubileumi projektet hoztak tető alá, új dallal és Best of műsorral. A plegykák szerint egyébként a fiúk nagyon-nagyon egy hullámoszon vannak. Na és jön a gyerekkori titok, amiről regéltem. Nemrég egy elképesztően őszinte interjúban Rutka Robi borította a Billit a múltjáról. Kevesen tudják, de a mostanra slágergyárossá vált zenész gyerekkorában komoly beszédhibákkal küzdött. És azért még egy kis házasság is. A bulvár sajtó azonnal ráugrott a témára, amikor a művész világ egyik legstabilabb pontjaként ismert házasságának a biztonságáról és a mélységeiről kezdett el mesélni. Úgy gondolom, hogy igen ritka az ilyen tiszta vallomás ebben a szakmában. Tehát a bulvár sajtó az meg olyan, amilyen. És hogy milyen talok jönnek? Robbie Williams például a Buddies-zal, itt lesz Liza elsőként, Jamie Winchester és Rutka Robert az It's a Life-ot hozom. Ha már a bulvár csokorban benne voltak, akkor pörögjön, gyors verzió, csá!

0: Robbie Williams dalával zártam a negyedik órát. Ez volt a Buddies, 2009-ből érkezett. Kitty jön a legfrissebbekkel, aztán a Milky és a Margrave közös Just the way you are. Mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Romeo vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kert.
6: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére. Városnéző túra a fürdő
4: oldala. 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kert.
6: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére. Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étkezés.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, üdvözlöm Önöket. Szerdán elmarad 3 parlamenti bizottsági ülés, rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az EON, elindult a Mohács 500 honlap. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülések közül elmarad az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülése. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke az MTI megkeresésére közölte, a döntés az extrém hőség és az energiaválság miatt született, az ülések új időpontjáról később döntenek. Az országgyűlés honlapján kedden délelőtt az szerepelt, az igazságügyi és alkotmányügyi, a nemzetbiztonsági, a pénzügyi és költségvetési, a vidék és településfejlesztési bizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság szerdára tervezett üléseit megtartják. A bizottsági ülések összehívásáról vagy elhalasztásáról a testületek elnökei döntenek. Az EON Hungária csoport budapesti és vidéki telephelyein energiahasználatot csökkentő intézkedések bevezetéséről döntött, amelyek elsősorban a délután kezdődő energiafogyasztási csúcs időszakban csökkentik a hálózati terhelést, de már napközben is megtakarítást eredményeznek, közölte a vállalat. A vállalat csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig a kritikus infrastruktúrák működtetéséhez elengedhetetlen épületek kivételével teljesen le is kapcsolják azokat. Emellett arra ösztönzik a munkatársakat, hogy a különböző területeken dolgozó kollégák közös irodahasználattal segítsék elő az üresen maradó helyiségek klímaberendezéseinek teljes kikapcsolását. Az energiafogyasztás további csökkent érdekében korlátozzák egyes elektromos berendezések használatát is. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja, amely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a Mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseit, tudatta a Nőri az MTI-vel. Az oldalon a történettudomány, a régészet, az antropológia és más tudomány területek legfrissebb kutatási eredményei, ismeretterjesztő tartalmai, valamint az emlékévhez kapcsolódó hírek és események egyaránt helyet kapnak. A Mohács 500 projekt kiemelt célja, hogy a tudományos eredmények minél szélesebb közönséghez is eljussanak. És végül sport. A Tatabányai Sportklub számára kiemelt fontosságú a város sport létesítményeinek megóvása, ezért az egyesület a füves pályák öntözését lajtos kocsik segítségével biztosítja furtkútból származó vízzel. Az országot sújtó rendkívüli hőség és a vízkészletek védelmét szolgáló intézkedések miatt a sportpályák ivóvízzel történő öntözése ugyanis továbbra sem engedélyezett. A sportklub köszöni Tatabánya megyei jogúváros önkormányzatának, a Tatabánya Erőmű Kft.-nek és a Bazsika Trans Kft.-nek a gyors segítséget és együttműködést. Az összefogásnak köszönhetően továbbra is biztosította több száz sportoló felkészüléséhez szükséges pályák megfelelő állapota.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban is forró, szinte felhőmentes időre készülhetünk, sok napsütéssel, a déries szél megélénkülhet, 39 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nos, hölgyek, urak, ugorjunk bele az utolsóba, ez már az 5. óra itt a koktélban. Kevés Dzsumával, jó sok zenével és persze Tamással találkozol. Köszönöm, hogy itt vagy. Buenos Morgan visszatekintőt hozok ám ebben is, hogy mi lesz benne. Na, mondom, nem sokára, addig Damiano David itt lesz a Well Hello. Jön a Van Republic, elsőként pedig a Milky és a Jazz the Way You Are.

kiváló hármas, Damiano David, Tyler és Neil Rogers. A Talk to Me volt a tiétek, a tavalyi ebbe hoztam. Ez a koktél 5 órában. Kemés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Ebben az órában még teheted, például majd Buenos Morgan visszatekintővel. Milyen az a nyaralás utáni depresszió? Egyáltalán létezik-e ilyen? Szerintem mindenképpen, már csak abból kiindulva, hogy jaj, de jó volt egy hétig, nem mentem dolgozni, aztán a francba menni kell megint. No, ez lehet a depresszió része, nem? A történetet hozom a következő fél órában. Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz bizonyos intelligencia kell. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, remélem, hogy eltetted a memóriádba. Blanks és Azaria rögvest, itt lesz Kenya Grace, Enrique Iglesias, a Black Eyed Peas pedig Daddy Yankee-val a Bailar Contigo-t hozzá. Csak slágerek közdobom!

Blanks és Azaria, Don't Be Afraid volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél kereken 5 órában, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Köszönöm, hogy velem tartasz. Közlekedjünk egy picit. A 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak, míg Pilisjászfalu belterületén a Bécsi úton az Oskola utcai és a Hóvirág utcai kereszteződés között egy kapubejárót építenek. Mindezt teszik ott is útszűkület mellett. No és még egy, a 102-es főúton Zsámbék és Pilisjászfalu között pedig kaszálnak. A 9-es kilométertől a 21-esig az aktuális munkaterületnél félpályán engedik a járműveket. Legyetek türelmesek! 0-20-97-8-94-85-ös a számom, ha van infód, akkor dobd el nekem. Továbbítjuk, ígérem. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, addig Álvaro Soler, Chris Cross Amsterdam, Zörba, The Chainsmokers-el, itt pedig Snoop Dogg és Bruno Mars közösét mutatom. A kereskedelmi szünet után érkezik a Young, Wild and Free, Neon Last!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: nuevo.
1: Álvaro Soler és Márta Santos, persze a dal címét, ha megengeditek, akkor inkább hanyagolom. Köszönöm, ez a Forrás Rádió, a nap 24 órájában csak slágerekkel, így a délután folyamán pedig Bulmos Morgan visszatekintővel is, csak hogy ti is lássátok, hogy mennyire viccesek a srácok reggel. Ma előkerült a nyaralás utáni depresszió témája. Van egyáltalán ilyen? Mint ahogy már emlegettem ebben az órában, szerintem van. Na de hogy erről ők mit gondolnak? Ezt mutatom!
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: A kérdés az, mert bebizonyították kutatók, hogy van ilyen, hogy tapasztaljuk-e és tényleg létezik-e az úgynevezett nyaralás utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség, hazajössz a nyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál, kipihented magad, másnap reggel mégis hétfő, és úgy érzed, hogy bárcsak visszamehetnél a reptérre, és minden felesleges és minden szar, és még várnod kell egy évet, hogy megint nyaralhass.
4: Hát nagyjából így szokott szerintem az emberben lezajlani ez.
3: Ez vár ránk?
4: Én mondjuk ilyenkor azt szoktam csinálni, ha hosszabb nyaralásra megyek, vagy tudok, akkor én hétfőn még nem szoktam jönni dolgozni, és akkor...
3: De erről az is
4: igen.
3: De erről szólsz a stábnak is, vagy csak nem jössz be?
4: Hát szoktam szólni, aztán, hogy veszitek-e a lapot, az vesztek, hanem nem.
5: Itt ülünk, hogy Andi, nem tudjuk, jó, hát a baj csak jön. Nem, egyébként, amit én szoktam érezni, ez inkább egyfajta ilyen fáradtság. Tehát, hogy valamiért az van, hogy elmész, hogy akkor jól kipihend magad, de ott, ott mondjuk sok esetben jössz-mész, tehát nem csak pihensz, hanem azért úgy aktívan próbálsz pihenni, és úgy fáradtabban jössz haza, mint ahogy elmentél igen. nyaralni.
4: Hát meg azért egy repülőút nem olyan kellemes szerintem, még akkor sem, hogyha csak egy-két órás repülőútról van szó. Ha meg hosszabbról, akkor meg pláne. Tehát ott biztos, hogy kell még egy plusz nap, hogy kipihen magad.
3: Van, akinél ez egy-két hétig is eltart azután, hogy visszatért a nyaralásból.
5: Igen, ugye nagyon fontos, hogy a klinikai depresszióval nem azonos, tehát azért nem kell itt egy ilyen ekte párhuzamot vonni, viszont eltart egy ideig, ugye a nyaralás alatt kevesebb a kötelezettség, nyilván pihenünk, élményeket gyűjtünk, aztán amikor hirtelen megint szembe jön a valóság, akkor ez azért úgy ki tudja ütni a jókedvünket.
4: Na, hát elég lehangoló, az biztos.
3: Hogy lehet ez ellen küzdeni, mert ugye Roland, te már túl vagy a nyaraláson, te ezt már tavasszal letudtad, mi Andival még előtte vagyunk. Például szerintem ez egy jó megoldás, hogyha szar helyre mész nyaralni. Olyanokkal, akiket utálsz. Na akkor nem lesz benned az, hogy mikor visszajössz, hogy bárcsak még ott lennék.
5: Ja, már értem, akkor miért ennyire mentetek, jó?
4: Na, ja, igen, na, én ezt múltkor hallottam a Best of-ba, hogy ennyire mentek.
5: Az ennyi temető mellől. Jó érzés volt hazamenni.
3: Figyelj, nem volt tömeg, milyen volt az egész település, ja?
4: Hát figyelj, valaki pisilni jár a temetőhöz, valaki meg nyaralni.
3: Igen, tehát, hogy... mindenkinek megvannak a maga sztoriai. Mi sírni járunk oda, igen, de hát úgy őszintén simán visszamennék oda, ahol nyaraltam, de azért nekem van egy olyan érzésem, mindig mikor hazatérek, hogy azért jó is megérkezni. Mm. Ti nem?
4: De a kis saját ágyadban, a saját környezetedben azért jó lenni.
5: Jó lenni, persze.
4: Azt én is szeretem. Azt, ami utána jön, hogy el kell kezdeni ugye megint munkába járni, az már annyira nem.
5: Hát igen, meg bevásárolni, meg akkor, érted, nem az van, hogy én szoktam elpakolni. Mondani, hogy otthon is azért úgy el tudnám viselni azt, hogy svédasztalos reggeli van, meg svédasztalos vacsora, és nem kell főzni, meg semmi ilyesmit, csak hogy kisétálsz, és hogy ott vannak az ételek.
4: Igen, ott dobja a házi manó, oda varázsolja neked.
3: Igen. Nincs olyan, aki mit tudom én, csokit rak a párnádra? Nem úgy, mint Amber Heard, hanem úgy mondjuk egy After Eight-et. Nincs? Senki?
5: Nem. Szerencsére egyik versióban sincs, vagy hát az első, szerencsére második.
4: Még nem tartotok ott, majd egy 20 év múlva már lehet, hogy...
3: És én nincs, hogy mit tudom, hogy meglep téged egy svédasztalos reggelivel valaki otthon?
5: Nincs. Pedig ha valaki, most mondanám, hogy ezért még be is lehet törni, nem azért, ezért ne törjön be senki, de én nem fogok emiatt szakácsot felvenni nyilván, de ja, azért az úgy ott. Jó. Ezek hiányoznak nekem egyébként egy nyaralás után, tényleg.
2: Buenos Morgan, minden hétkül.

kérem, így szól egy igazán szép dal. Alex Warren is, hogy az Ordinary volt a tiétek, ezzel zártam ezt az órát, és magát a koktélt is. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort hallottátok, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Fogjátok, holnap is 10-kor érkezem, és persze 11 és 1 között dobom majd megint a játékot, a motorosat, amiben a motorszót kell elküldenetek. Ami a folytatást illeti, Roland érkezik, így és Roland nem mással, mint a Beattel, én pedig visszatérek 6 órára, itt leszek kedlévén az amerikai kedvencekkel, majd pedig DJ Ello 2 óráját kapjátok meg 7 és 9 óra között, itt lesz a Light Session. Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! David Guetta, az Alphaville és Eva Max kezd, jön rögvest a Forever Young, én pedig holnap győzök!

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva üdvözlöm Önöket. Benyújtották a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Holnap délután nem lesz ügyfélfogadás a tatabányai hivatalban. Megdőlt az országos hajnali minimum és a fővárosi napközbeni maximum hőmérsékleti rekord hétfőn. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítási rekord hétfőn. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi.

0: Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Közleményükben azt írták, hétfő hajnalban Budapest lágymányos állomáson csak 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ezzel újabb fővárosi egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord született. A korábbi fővárosi egyben országos napi szélső értéket szintén egy budapesti mérőhely, a Jánoshegy tartotta 25,1 fokkal, amelyet 2017-ben mértek. Jelezték, a lassú ütemben fokozódó kánikulában ismét megdőlt a fővárosi napi melegrekord, Újpesten 39,6 fokos csúcs hőmérsékletet regisztráltak. Ezzel a 2017-es szintén Újpesten mért korábbi napi maximum hőmérsékleti rekord dőlt meg, amely 38,7 fok volt. Az előrejelzések szerint augusztus 5-én szerdán várható a hőhullám legmelegebb napja, írja Tatabánya városa közösségi oldalán. Ezen a napon délután Tatabánya megyei jogú város polgármesteri hivatala nem tart ügyfélfogadást. Az ügyfélszolgálat holnap délelőtt, valamint a hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási rendszerint működik.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A déli délkeleti szél a Dunántúlon több helyen élénk erős lehet. A hőmérséklet 38 és 41 fok között alakul. Szerdán továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat, 40 fok lesz a csúcs. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és védjék bőrüket a napsütéstől.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Beat, a délután ritmusa, 2 óra a legfrissebb slágerekkel. David Guetta és az Alphaville, nos ők összeillenek, mint a jégkrém a tejcsokival. Jön a Forever Young, ezzel kezdünk, tartsatok velem, a mikrofonnál Illyés Zsolant.

ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, hazai kedvenccel folytatjuk, érkezik már is Lovas Márton és Krokovai Ábel duója, ez nem más, mint a Balkán VIP, az újdonság forog tőlük, ez már is a szabadabb.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig pörög a beat, a délután ritmusa. Jöjjön egy olyan kollab, ami azért már nem egészen új, hiszen ők ketten korábban már több dalban is együtt működtek. Emlékezetes ezek közül például a Fire című alkotás, talán 12 évvel ezelőttről. Na de most egy újdonság pörög, Pitbull és Jason Derulo újra összeálltak, ebből született a Privacy.

Dua Lipa és a Houdini, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veled, mindig veletek vagyunk, ez pedig a Beat a délután ritmusa. A folytatásban Fadil El Ghul érkezik, na nem csodálom, hogyha ezen a néven nem ugrik be senki, egy holland marokkói lemez lovasról beszélünk, Rehab, ez az ő művész neve, na így viszont már egészen biztosan ismerős, hiszen többek között olyan előadóknak remixelt korábban dalokat, mint Katy Perry, vagy Lady Gaga, Taylor Swift, avagy éppenséggel Rihanna, na de azért jönnek tőle folyamatosan a saját dalok is. In My Head, egy tavalyi kedvenc. Ezzel folytatjuk itt a Beatben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, véget ért a Beat első órája, még 60 percen keresztül azonban hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket, például Steve Krögertől. Vele indulunk a hírek után, teljes egészében érkezik majd az Everyday.

0: napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa Festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Sáska veszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. Most szombaton lesz a Bai Bornap, Betlehem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Sáska veszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján kedden közzétett tájékoztatóban. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés-Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék, de máshol is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távolságokat képesek megtenni. A hatóságok folyamatosan figyelik a sáska populációk előfordulását, hogy a gazdálkodókat napra készen tájékoztathassák. Augusztus 8-án, vagyis most szombaton rendezik meg az immáron 7. Szent Donát napi Bai Bornapot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadja populációk előfordulását, hogy a gazdálkodókat napra készen tájékoztathassák. Augusztus 8-án, vagyis most szombaton rendezik meg az immáron 7. Szent Donát napi Bai Bornapot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Bajkösség borának díjait.

0: Megyei Jóguváros önkormányzatának, a Tatabánya Erőmű Kft-nek és a Bazsika Trans Kft-nek a gyors segítséget és együttműködést. Az összefogásnak köszönhetően továbbra is biztosította a több száz sportoló felkészüléséhez szükséges pályák megfelelő állapota. Betlehem Dávid ezüstérmet nyert kedden a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa bajnokságon. Az ugyanitt két éve ötkarikás bronzérmes 22 éves magyar sportoló gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé. A szám másik két magyar versenyzője, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, valamint Kovács Seres Hunor nem tudott beleszólni a dobogós helyezésekért zajló küzdelembe.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A déli délkeleti szél a Dunántúlon több helyen élénk erős lehet. A hőmérséklet 38 és 41 fok között alakul. Szerdán továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat, 40 fok lesz a csúcs. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és védjék bőrüket a napsütéstől.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Romeo vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
6: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
5: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a Stray Kids és a Chick Chick Boom itt a Forrás Rádióban. Ez még mindig a Beat, a délután ritmusa. Jöjjön Alan Walker, aki a nevével ellentétben egyébként norvég. Tőle forog már is a Broken Strings.
1: Hi everyone, I'm Alan Walker.
2: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió. A Forrás Rádió.

Hamisítatlan nyári hangulat, ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, és a Well Hello-val bulizhattuk végig az elmúlt nagyjából 3 percet, ez volt a Hyper Summer, a tempóból pedig nem veszünk vissza a folytatásban sem. Jöjjön az a bizonyos francia DJ, aki ugye néhány évvel ezelőtt egy remix kapcsán tűnt fel és aratott először átütő sikert. Bizony-bizony a Bella Ciao remixével szerzett nemzetközi hírnevet üzsel, ő érkezik a folytatásban az Ultranét nagy klasszikusának feldolgozásával. Ez már is a Free.

0: Ennyi volt a móka már, a záró Roland mókatára mondhatnám akár ezt is. Véget ért ugyanis már a beat, a délután ritmusa. Na de érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Zimmerer Tomi veszi vissza a stafétát, és hozza nektek a chartert a következő 2 órában, majd pedig este 7-től természetesen érkezik a Light Session. Ked lévén DJ Yellow áll a lemezjátszók mögé, úgyhogy végig lehet bulizni a következő néhány órát is. Én pedig holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben ismételten ébresztelek majd titeket Rédl Ádámmal együtt. Álom szép estét addig is. Sziasztok! Az elmúlt 2 órában Éjes Rolandot hallottátok.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam az Eden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform irada tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Meghosszabbította péntek éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Farkas Balázst a legjobb 16 között emelték ki. 3 perc múlva 5 óra a mikrofonnál Nemes Kitti. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvosa a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőkutak kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Esztergomban a Simor János utca 90-es szám alatti társasház építéséhez kapcsolódó építőanyag szállítási és darúzási munkák miatt augusztus 10-én reggel 7:30-tól délután 1 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés időtartama alatt a Simor János utca páros számozású oldalát a 102-es szám és a 82-es számok között teljesen lezárják. A 102-es számnál a forgalom a Lakner György utca, Honvéd utca irányába kerül elterelésre. Ez alól a McDrive kivétel, a vásárlói forgalom a driverhez vezető úton biztosított lesz. A Simor János utca és Lakner György utca kereszteződésénél jelzőr segíti a forgalmat. A Simor János utca egyirányú forgalmi rendje a 82-es szám után megváltozik, kétirányúvá változik a Sissai közvonaláig. A kétirányúsítással biztosított marad az üzletek megközelíthetősége és az áruszállítás. Az esztergomi öngíti a forgalmat. A Simor János utca egyirányú forgalmi rendje a 82-es szám után megváltozik, kétirányúvá változik a Sissai közvonaláig. A kétirányúsítással biztosított marad az üzletek megközelíthetősége és az áruszállítás, az esztergomi önkormányzat a lakosság

0: 19-e és 22-e között Budapest ad otthont. Magyarország 20 év után rendez ismét egyéni squash Európa-bajnokságot. A tornára 24 országból 117 játékos érkezik. Az EB első három napjára a belépés ingyenes.
1: Időjárás.
0: Nagy részt derült idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, a Dunántúlon megérénkül a légmozgás, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, késő este 25 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk, szerdán is felhőtlen, napos idő várható.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délután kívánok a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert, egészen 7 óráig hozom nektek az amerikai kedvenceket, a visszatek rovatot és persze Madonnát, hiszen a 20. a Love Sensation. Én Zimmerer Tamás vagyok, rádiózzatok vele!

A 20. héten, no persze, hogy Madonna, a Love Sensation című újdonságát hoztam. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Nelly Furtado és Timbaland közöse a Promises. Érkezik DJ Ello és a Night Session 2 óráját 7 és 9 között. Tőle kapjátok. Előtte viszont Chris Evans, aki megszólalt a visszatéréséről a Marvelhez, mert hogy visszatér, jön Shakira, a latin bombanő, és persze találkoztok a BTS-szel, van akiknek ők is bombák, nekem nem, egyszer majd robbannak. Nos, addig pedig legjobbjaink Jamie Winchester és Rutka Robert közöse például az It's Your Life, Olivia Dean pedig most kezd. So Easy to Fall in Love ma a 19. Egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

A 18. Michael Jackson, a Billie Jean volt a tiétek, 83-ból kereken. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, mint ahogy emlegettem már egy órával korábban, ezentúl 5 és 7 óra között találkoztok a programmal, utána pedig jön szokásosan a Live Session 7 és 9 óra közé rakva. A BTS érkezik már is, a K-pop császárok letarolták a bolygót. Július 21-én és 23-án hivatalosan is épségben hazatértek Dél-Koreába. A srácok a monumentális és történelmi Erbang világturnéjuk, valamint a VB döntős fellépésük után landoltak Szöulban, ahol a repülőtéren kész hisztéria fogadta őket. A színfalak mögött azonban azonnal beindult a pletykagyár, miután kiderült, hogy a tagok teljesen ingyen a gázsiukról lemondva léptek fel a VB döntő félidejében. Bizony-bizony a több millió dolláros tisztelet díjat egy jótékonysági alapnak ajánlották fel, amiért a fél internet most szentként tiszteli őket. No és ez még nem lenne elég szaftos, a backstage-ben még a hollywoodi megasztárral Tom Cruise-zal is összefutottak. Ők jönnek, a BTS, It's a Swim, hát persze, hogy az amerikai listán,

Dave Mastems a 14. pozícióban a Rain Dance, ez az amerikai lista. Köszönöm, hogy itt vagy a charterben, én Tamás, egészen 7 óráig tölthetjük együtt az időt, már is Shakirával, a latin bombával, kell egy szaftos pletyka a spanyol öltözőkből. Nos, a legfrissebb bulvár hírek szerint a 49 éves pop királynő a döntő után váratlanul felbukkant a világbajnok spanyol válogatott hivatalos madridi Cibeles téri győzelmi partiján is, ahol egy rendkívül érzelmes üzenettel köszöntötte a csapatot. A spanyol sajtó persze azonnal kombinálni kezdett, és már is arról suttognak, hogy a kolumbiai énekesnő kivethette a hálóját a nála 23 évvel fiatalabb szexi spanyol válogatott focistára, Ferran Torresre. A dolog pikantériája egyébként, hogy a lelátóról Shakira exét, Gerard Piquet is kiszúrták a kamerát, aki állítólag feszülten figyelte, ahogy volt kedvese, a Die-Die-ra rázza a csípőjét. Hát figyú, Piquet, te meg a pénztárcádat ráztad, amikor Shakira kérte. Burna Boy érkezik Shakira mellett, aki valószínűleg, hogy a mikrofont rázza a kezében, Shakira meg a csípőjét. A Die-Die

0: akkor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. A paksi turbinákat próbálják indulásra kész állapotban tartani, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, csökken a Tiszató vízszintje. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter kedd délután, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások, és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna-osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz ilyen hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvízkorlátozás eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 7100 megawatt lehet, közölték. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegezték. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a közbeszerzési és ellátási főigazgató felelősségi körébe tartozó fekvőbetegellátó intézményekben kórházi klímahibákat többek között Tatabányán kellett javítani. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság felelősségi körébe tartozó fekvőbetegellátó intézményekben kórházi klímahibákat többek között Tatabányán kellett javítani. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kedden a honlapján.

0: Naplemente szalszabacsata est lesz az esztergomi Dunaparton. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad.
1: Időjárás.
0: Nagy rész derült idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, a Dunántúlon megérénkül a légmozgás, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, késő este 25 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk, szerdán is felhőtlen, napos idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedik, hát persze, hogy Beyoncé. Az újdonság a Morning Dew, szóval szép délutánt kívánok mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját folytatom egészen 7 óráig. Az amerikai kedvenceket kapod, és persze DJ Yellow-t is majd a Light Session 2 órájában utánam 7 és 9 között. Visszatek romat lesz, már persze Nelly Furtado és Timbaland benne, a prom is összeérkezik majd, nem sokára hozom azt is. Na meg itt lesz Chris Evans, aki megszólalt a visszatéréséről a Marvelhez. A részletek mindjárt. Addig pedig legjobbjaink a Pink Panthers és Zala Larson közös, Zomb pedig most hozza a Home Record, mert hogy a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kell

Ebben az órában már a legjobb tízet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája. No nightmares, when you can still see the light.

8. Pink Panther-es és Zala Larson, a közösük a Stateside szólt, a 7. pedig Zala Larsonnal találkoztatok, a Midnight szám volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az amerikai listával, köszi, hogy itt vagy, robogunk ám, például a Visszatek rovattal, úgyhogy mondom a menetrendet, hétfő Európa, keddő Amerika, ne ez van ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegetem az amerikai listát, nézzük a 2006-os dátumot, abban az évben ezen a héten Nelly Furtado és Timbaland közöse volt az első ime, itt a Promise.

Sony Fonera és Dio Di az újdonsággal, imádom. Think About Us, így a dal, nagy kedvencem. No, de a műsor nem az én kedvenceimről szól, hanem az amerikaiakról. Bruno Mars-szal a folytatásban például. No, de itt lesz Chris Evans is, úgyhogy nagyon füleljetek, nem sokára hozom a pletyit. Most viszont a Risky Talt az úrtól, mármint hogy Bruno-tól, az amerikai listán most a 6.

Mars itt a 6. helyen, az új dallal a show, a Risky Dao volt a tiétek. Kedd amerikai lista egészen 7 óráig. Köszönöm, hogy itt vagytok. Olivia Rodrigóhoz mit szólnátok? Hát elnézve a videóklipjét, tudnák mit szólni. Drum Teddy!

Bruno Mars-el persze itt a negyedik helyen, az I Just Might volt a tiétek. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy velem tartotok, én Tamás. Ma mindjárt Olivia Dean, azonban előtte Chris Evans, aki hosszú időn át visszautasította a Marvel ajánlatait, mielőtt végül igent mondott a bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmre. A színész a San Diego Comic-Con-on mesélt arról, hogy Steve Rogers visszatérése egyáltalán nem volt magától értetődő döntés. Evans felidézte, hogy a bosszúállók végjáték forgatásának befejezése után Kevin Feige és Luis Desposito vacsorára hívták, ahol felvetették, hogy szívesen készítenének további filmeket Steve Rogers karakterével. Idézem, azt mondtam, rendben, mutassátok, mit találtatok ki. Állítólag több ötletet is elétettek, de egyik sem győzte meg teljesen. Chris Evans egyébként hangsúlyozta, hogy a jövőben sem vállalna el bármilyen Marvel projektet pusztán a visszatérés kedvéért. Idézem, soha nem mondta, hogy soha, de biztosan nem ugranék vissza akármilyen szerep miatt, mindannyian nagyon vigyázunk arra, mit jelent a karakterünk ebben az univerzumban. Gyere vissza szellemként, jó az? De a szellemírtókat is szeretjük. Sőt, Olivia Dinti is a Menányír érkezik már is. Itt az amerikai listán a

második a Tame Impala és Jenny közös Dracula. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál eddig, maradj mindenképpen. Hétig tart a program, tudod, most már egy órával előrébb, tehát 5 órakor van a kezdés, és egészen hétig tartatsz velem. Itt már is az első helyezettel Ariana Grande nevét kell, hogy emlegessem. Hey, that I made you love me, így a dal. Ez a number one.

0: az első ezen a héten. Ariana Grande és persze, hogy a hitet I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai kedvenceket pörgettem. Holnap egy újabb adaggal jövök. Itt lesznek majd a hazai legjobbak. No és Chadwick Boseman halála után az új fekete párduc. De hogy ki is jön, ezt megtudjátok holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yello lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra. Az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Szép estét kívánok! A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július. Rendkívüli uniós belügyi tanácsülést tartottak a ceutai migrációs helyzet miatt. Két napon belül megállapodás lehet a hormuzi szorosról. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről, illetve az arra adható lehetséges választatás kereteiről, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A múlt héten 10 000-ek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyolváros területére Marokkóból. A videokonferencia keretében rendezett tanácsülésen hazánkat Posfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca jelezte, hogy Magyarország csatlakozott a 22 tagállam által közösen kiadott levél, amely a helyzet közös európai kezelését és a szükséges további lépések megfontolását sürgeti. A belügyminisztérium kiemelte, hazánk továbbra is elkötelezett az illegális migrációval szembeni fellépés, az unió külső határainak és belső biztonságának hatékony védelme, valamint a menedékjoggal való visszaélések felszámolása mellett. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. A külső határainak és belső biztonságának hatékony védelme, valamint a menedékjoggal való visszaélések felszámolása mellett. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 7. hónapjáról készítette le

0: Így országos átlagban a 6. legszárazabb július lett az idei, a 20. század kezdete óta. Főleg az Alföldön nagyobb területeken az idei lett a legszárazabb július 1901 óta, áll a közleményben. Akár két napon belül eredményre vezethetnek az Iránnal zajló tárgyalások a hormuzi szoros teljes megnyitásáról, jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden. A miniszter a CNBC televízió reggeli műsorának adott interjúban beszámolt arról, hogy tartanak a tárgyalások, és esélyt lát arra, hogy kedden vagy szerdán létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról, ami némileg rendezettebb helyzetet alakítanak ki az amerikai-iráni konfliktusban. Rámutatott, hogy a hormuzi szoros közlekedésének akadozása nem csak a nyers energiahordozók piacára, de a feldolgozott termékek és műtrágya nemzetközi kereskedelmére is jelentős hatással van. A tatabányai járási hivatal tájékoztatása szerint az illetékességi területéhez tartozó településekre vonatkozó 2026. augusztus havi kapbusz menetrendben meghirdetett ügyfélfogadási időpontok a hőségriadóra való tekintettel elmaradnak, így környére sem érkezik augusztus 6-án a mobilizált ügyfélszolgálat, olvasható a község honlapján.
1: Időjárás.
0: Késő este éjjel is nyugodt idő várható, szerdán változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó hazánk időjárásában. A napsütésben helyenként és időnként gyenge gomoly felhőzet adhat átmeneti árnyékot. A hőmérséklet holnap reggel 22, délután pedig 40 fok körül alakul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: percek. Napi összefoglaló Komárom Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Lezárult a 2026. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszak Komárom-Esztergom megyében. Gyerekek tanultak horgászni Esztergomban, új világrekorddal teljesítette a Trans-Kanada Ultra versenyt a komáromi Balla István. Hittaler Andréát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a hírperceket 2026. augusztus 4-én, kedden este 8 órakor. Lezárult a 2026-os évi tavaszi érettségi vizsgaidőszak megyénkben. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal beszámolója szerint május 4-e és július 1-e között összesen 4398 diák tett érettségi vizsgát. A vármegyében a tavaszi vizsgaidőszak során 93 érettségi vizsgabizottság működött. Az emelt szintű írásbeli vizsgákat 17 tantárgyból 15 vizsganapon szervezték meg, amelyek lebonyolítását a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal koordinálta. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 7 napon át zajlottak, összesen 144 tantárgyi bizottságban. A középszintű szóbeli vizsgák július 1-én fejeződtek be. A kormányhivatal által működtetett vizsgabizottságban 110 vizsgázó adott számot tudásáról. A sikeres vizsgák lezárását követően a diákok megkapták bizonyítványaikat, tanúsítványaikat és törzslapjaikat. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2026. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszak eredményesen és rendben zajlott Komárom-Esztergom vármegyében, közölte a kormányhivatal. A nyári szünetben sokszor nehéz megoldani a gyermekek elhelyezését, vagy akár színes programot találni nekik. Még nehezebb azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke autizmus spektrum zavarral küzd. Az üdülések kapcsán például a vizuális segítség is segíthet megfelelő felkészültséggel, mondta el rádiónknak Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnöke.
2: Nyilván nyáron egy-két hétre akár elmennek a szülők, családok. Hát ez egy autizmussal élőnek idegen hely, idegen emberek, sokan lesznek, fürdő, hozzám ér a víz. Tehát egy csomó olyan dolog van, nyilván mindenki más, tehát a szülő tudja, hogy a gyereknek mire van szüksége, és mi az, ami egyébként zavarja, de pontosan ezért fel lehet rá készülni. Meg lehet mutatni képeken, hogy ide fogunk menni, ilyen szobába leszünk, a környéken ilyen és ilyen tevékenységek vannak, lehet a válasz lehetőséget megadni neki, hogy szeretnél-e menni, ezt megnézni, azt megnézni, interaktív kiállítás, stb. És az már is érdekelté is teszi, izgalmassá teszi, és kíváncsivá teszi, hogy így tényleg akkor én azt meg tudom nézni, és be lehet lőni, hogy melyik nap nagyjából hova mennek. Nem kell elképesztően pontosan, de nagyjából mégis, mert ez is egyfajta támpontot adhat a gyereknek. És fontos, hogy ne úgy gondolkodjunk a nyárba, de én ezt magamról is tudom, és szerintem, hogy nagyon sokan így vagyunk, hogy abban az egy hétben mindent az ég egyet a világon szeretnénk bepótolni, az egy hétbe besűríteni. És én tudom, hogy ha én így állok neki egy nyári üdülésnek, akkor annak az a vége, hogy utána sokkal, de sokkal fáradtabb vagyok, mint mielőtt elmentem. Na most egy autizmussal élőnek nem csak magát a programot kell megélnie, hanem az új hely, feldolgozni a különböző ingereket, azokat a hangokat, a szagokat, az illatokat, amelyek adott esetben érik, és ez sokkal, de sokkal jobban ki tudja fárasztani, mint az, hogy mondjuk ott van egy programon az elejétől a végéig. Tehát hagyjunk időt a pihenésre. Hagyjunk időt, hogy egy picikét úgy unatkozzon, hogy azért ne örökké kütyüzzön, hanem egy kellemes társas, vagy egy kellemes kis beszélgetés, napozás, bár amikor lehet, bár a mai világban. Tehát, hogy hagyjuk egy picikét, hogy le tudjon csillapodni, és utána, hogy úgy mondjam, tiszta fejjel tudja az új élményeket befogadni. Hát a nagyszülőknél, ha van a gyerek, akkor nem árt, hogyha a nagyszülőt is felkészítjük arra, hogy mi az, ami a gyereknek fontos. A nagyjából a napi rend azért jó, hogyha megvan minden autizmussal élőnek.
1: A nyaralások miatt az év legmelegebb időszakában általában lényegesen kevesebben adnak vért. Emiatt a Magyar Vöröskereszt a közösségi oldalán júliusban azonnali véradásra kért mindenkit. Környén július 27-én 55-en érkeztek a hívószóra. A Magyar Vöröskereszt posztjában szerepelt, hogy veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága, mert országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, miközben a betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Tavaly júliusban 34-en kopogtattak a környei közösségi tájházban, és a Vöröskereszt környei alapszervezetének önkéntesei idén

0: Örömmel készítették a statisztikát. 21 donorral haladták meg az elmúlt évi nyári részvételt, és 3 első alkalmast is köszönthettek. Gergely Ádámot Komáromból, Szemeti Zsombor Csabát és Horváth Ádámot Környéről. Olvasható a Község honlapján. Komárom Esztergom vármegye minden részéből érkeztek gyerekek a Kemhez esztergomi horgásztáborába, melyet a Kerektavi Természetházban tartottak. A táborozóknak a hangulatos vízparti helyszínen neves horgászok mutatták be a különféle halfogási módszereket. A Természetházban Osvald Zsolt, a Megyei Szövetség ügyvezető elnöke tartott több előadást, valamint halfelismerő versenyt is rendeztek. A 25 gyermek nagy része sátrakban töltötte az éjszakákat, csak a legkisebbekért jöttek naponta a szüleik. A MOHOZ pályázati támogatásával megvalósult rendezvényen Csöregi Balázs világbajnok horgász az úszós, meccsbotos technikáról tartott bemutatót, másnap Laki János a fíderezés titkait mutatta meg a gyerekeknek. A résztvevőket a horgász szerencse is pártolta, folyamatosan szép, kifejlett halakat emelhettek ki a vízből. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Szalszabadsáta est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program augusztus 6-án 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott. Rossz idő esetén a program elmarad. És végül sport. Új világrekorddal teljesítette a Transz-Kanada ultraversenyt a komáromi Balla István. A nem hivatalos adatok szerint a közel 12.790 kilométeres távot 44 nap, 9 óra és 42 perc alatt teljesítette. A Komárom Európa Futó Egyesület vezetői és sportbarátai a Szabadság téren köszöntötték az új rekordert, ahol egy kötetlen élménybeszélgetést is tartottak. A találkozón jelen volt Szőnyi Ferenc is, aki korábban szintén komáromiként tartotta a rekordot, és személyesen gratulált a rendkívüli teljesítményhez. A sportoló legnagyobb meglepetésére az utolsó 13 kilométer végén, egy embert próbáló emelkedő után, egy kis csapat magyar zászlóval és hajrá István feliratú transzparenssel várta a cél közelében. Mint kiderült, egy Kanadában élő magyar család biztatta őt az utolsó kilométereken, hogy sikeresen célba érjen. Számolt be Komárom városa honlapján. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
3: Melóva, melóva, a

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenék.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így

és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ez hatalmas, figyelj, Péter ír egy üzenetet, jó reggelt. Egyik haverom nyaralása úgy kezdődött, hogy belép a szobába, a TV, hűtő és a párnán óvszer. Hova jár?
2: Vagy de magára húzta csomagolt az óvszer volt, ne, vagy...
1: Lehet, hogy magára húzta az After Eight-t.
2: Vagy használt óvszer volt, mert
1: tényleg, mi?
2: De magára húzta az After Eight-t.
3: Várjatok, ezt most elmesélem, de ezt meg próbálom valahogy nagyon szofisztikáltan
1: elővárni. Majd kövere, segítek, kezd úgy. Egy barátommal az történt, hogy...
2: A barátom barátjának a barátjával.
3: Tényleg nem velem történt, mert mint hogy ott voltam, na mindegy, elmesélem. Mentünk hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és focistákkal jártunk minden évben így külföldre, utánpótlás focistákkal. Külföldi túrákra mentünk, egyébként zseniálisan jó élmények voltak, tévésként kísértük őket. És az egyik évben Franciaország volt a helyszín, és megérkeztünk a szállásra, ilyen városszéli, hát ilyen relatíve olcsó. Hát voltak nem annyira bizalomgerjesztő arcok rögtön ott a környéken, és hallottuk a sztorit, miszerint az egyik srác benyitott a szobába, amiről azt gondolta, hogy az az ő szobája. Mm-hmm. Hát kiderült, hogy elnézte, tehát, hogy rossz szobába nyitott be, és éppen egy jól megtermett színesbőrű vendégtársunk ott, hát mondjuk úgy, hogy éppen önmagának szerzett örömöket.
1: De ebből hogy kanyarodsz ki?
3: Erre nyitott rá a srác.
1: Elnézést, uram, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, hogy ilyenkor... Ez a mit kezdesz?
3: További virám csattogás. Nem tudom egyébként, hogy mit mondasz.
1: Figyelj.
3: Na és így megérkezni egy szállásra. Na, az a nem semmi.
1: Öcsém kísért szintén focistákat. Egy magyar focista, nem nevezem nevén, ismert jó focista egyébként, de nem arról híres, hogy az életet úgy tudja kezelni, meg hogy úgy az életben boldogulna. És elmentek edzőtáborba, azt hiszem Ausztriába vagy Németországba, nem is tudom, és szerencsétlen focistát ki kellett menekíteni a helyi vegyesboltból, mert ott vitatkozott az eladóval, úgyhogy nem beszélt semmilyen nyelvet, mert ő Erzsébet utalvánnyal akarta fizetni a fogyasztását, és nem akarták elfogadni.
2: Ó, Istenem.
3: Mondjuk, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban.
1: Kupon, sisi, please.
3: Kupon, sisi.
1: Use it.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instagramot,

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6